0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Egy, két, egy, két, há, négy, kezdődjék az árószám. Pengesd a Tiborunk azt a gitárt. Jázjon Robi a lábad, hadd érezzük át mi is ritmusát.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzeminfrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Egy lányt tápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járműben a pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Állami beavatkozással rendezni a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzeminfrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Egy lányt tápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járműben a pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: válasz. Útra heveredhet száza, a pulta oda szól a szám, szám, szám.
1: Nevetésekbe költözni ez az élet, na erre pont ráérek.
0: És most is annyit kérek, ma nem, ma ne, ma ne.
1: Mielőtt körbe rajzolna, valaki lépek, és még sorszám.

0: arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a hatos blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál a mentőszolgálat szóvivője. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most kezdődik a Budapesti Hírmagazin. Szabó Kati vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhető működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, derül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bona Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrség. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézy Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Ismét illegális gyümölcsárusokat értetten a fogyasztóvédelmi hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. A Minősített Könyvelők Egyesülete a következő időszakban megkívánja keresni az új kormányzati és szakpolitikai szereplőket annak érdekében, hogy a könyvelői szakma, valamint a mikro- és kisvállalkozások gyakorlati tapasztalatait és javaslatait becsatornázza a döntés előkészítési folyamatokba. A több mint 2000 fős tagsággal rendelkező egyesület kiemelt célja, hogy a könyvelőket és vállalkozásokat érintő jogszabályok esetében még a törvénytervezetek elkészülése előtt történjen érdemi szakmai egyeztetés a gyakorlati oldal szereplőivel is.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Folytatjuk a Budapesti Hírmagazint itt a Jazzin. Visszaépítenék az egyetemi autonómiát a Corvinus Egyetemen. Korábban több mint 150 oktató írta alá azt az állásfoglalást, amelyben az alapítványi működés megszüntetését kérik. Az intézményi vezetés azt javasolja, hogy a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület vegye át. A Budapesti Corvinus Egyetem 2019-ben elsőként lett kísérleti terepe az alapítványi működésnek. Hamis gyógyszerekkel és táplálékkiegészítőkkel kereskedett az a bűnözői csoport, amelyet nemzetközi összefogással, köztük a magyar hatóságok részvételével számoltak fel, közölte az Europol. A csoport 2019-től működött. Tagjai számos hivatalosan bejegyzett cégen keresztül virtuális eladók hálózatát építették fel. Call centereket, több száz weboldalt és közösségi média oldalt működtettek a több mint 400 forgalmazási engedély nélküli termék értékesítésére. Reklámozásukhoz gyakran híres, vagy orvosnak mondott emberek nevét és képét használták a betegek megtévesztésére. A bűnözők által forgalmazott gyógyszerek és táplálék kiegészítők nem voltak hatással az emberi szervezetre, és mindegyik hasonló összetevőket tartalmazott, annak ellenére, hogy különböző betegségek kezelésére ajánlották őket. A bűnözői csoporttal kapcsolatos nyomozás és információgyűjtés folytatódik, miközben további tanukat és gyanúsítottakat hallgatnak ki az ügyben. 6 órán át Bródy János dalai fognak szólni a nagy színpadról az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én. A 80 éves alkotóhoz köthető dalokból mintegy 500 hazai előadó zenekar fog játszani élőben. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tercevezető, korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás. A veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Itthon egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében, a Szendrő utcában. A gyerekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenőövezetekben az autósok valóban betartsák a sebesség korlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Versenyt hirdet az Ország iskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesekről közönségszavazás dönt majd. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Jelentős forgalomkorlátozások lépnek életbe a 9. kerületi Mester utcában. Mivel megkezdődik az útburkolat és a villamospálya teljes felújítása, a munkálatok első ütemében a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon kell korlátozásokra számítani. A BKK közleménye szerint a beruházás célja nem csak az útfelület megújítása, hanem a biztonságosabb kerékpáros közlekedés kialakítása és a zöld felületek növelése is. A teljes rekonstrukció várhatóan késő tart. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: mon Dieu, mais crepes-je par pohar.
1: Újabb fővárosi hírek következnek itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent. Derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzéskor. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Több száz gyógyszer, köztük antibiotikumok és fájdalomcsillapítók okozhatnak fényérzékenységet, és válthatnak ki akár súlyos bőrtüneteket is a nyári hónapokban. Napégésre, valamint bőrgyulladásra utaló jelek is megjelenhetnek az arra érzékenyeknél. Megfelelő védelemmel azonban ezek elkerülhetők. Hívják fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szakemberei. Az UV-fény vagy a nagy meleg emellett a készítmények minőségére is hatással lehet. Ezért fontos a gyógyszerek tárolására vonatkozó előírások betartása. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladékmennyiség radikális csökkentése. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a Dunán. Főként a hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntetőeljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyorshajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albert-Irsai úton a megengedett 50 helyett 92 km/h autózott, amiért 100 000 forint közigazgatási bírságot kell majd fizetni. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, hogy gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás. Visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát.
2: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Ez itt a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egy érintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a tábor figyelő honlapon. Fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táboroztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható, összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketingigazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és a nyomon követhetőség miatt. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív. Továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek és előzetes regisztrációra sincs szükség. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyors hajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás, budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. A buszsávok használatát ellenőrizte Budapesten a rendőrség és a BKK néhány fő közlekedési útvonalon. A kétnapos akcióban 73 esetben intézkedtek a rendőrök, többen lejárt műszakival, illetve kézben tartott mobiltelefonnal vezettek, és voltak, akik nem kötötték be magukat. Előfordult olyan is, hogy valaki a forgalomból kivont autóval közlekedett, egy férfit pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak a rendőrök. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható.
1: Jazzy.

0: És már is érkeznek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzin. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent, a Tiszáról és mellékfolyóiról szóló kötet. Június 14-ig meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják. Míg hétvégente továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket a PLAK. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. A fővárosban akár 24%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 000 trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajs.hu oldalon érhető el. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Motoros és kerékpáros mentőki szolgálatba állnak Budapesten és Pest vármegyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A régi társaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az Öbölmenti térségben is. Önök a Budapesti Hírmagazint hallották itt a Jazzin. Már is érkeznek a friss hírek. Köszönöm figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szabó Katit hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos időre számíthatunk, információkat várnak az NK támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomány

0: Volt a harmadik akció a narkóterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között mai félig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a második kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Nagyon kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti Önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és a stúdióban rendhagyó módon most így elsőre indulunk a motoros rovattal, mert hogy megérkezett Legény Pista. Hát amit itt mesélt a motorról, hogy mivel jött, nekem Hannibal jött át, aki átkelt elefántokon az Alpokon.
2: Hát köszöntöm a hallgatókat, szervusz Sándor, és valóban így van, ebben teljesen igazad van. Tehát a BMW-nek az 1003-as GS-ével jöttem, és valóban olyan rajta ülni, mint hogyha a Hannibal az elefántok hátán ülne. Tehát egy olyan érzés, mint az ember az utak királya lenne. Hatalmas nagy gép, az 1003-as GS, de hát meghódította a világot. Ha nem gond, beszéljünk egy kicsit a történelméről, mert érdemes megemlíteni, ugye ez a motorozás történelme is egyben, hogy a 2000-es ezredfordulóra szinte az összes japán gyártó leállt az endurókkal. Érthetetlen, hogy milyen okból tették, de ugye megszűnt a Dominator, megszűnt az Africa Twin, megszűnt a Big, megszűnt a Super Tenere, megszűnt a Pegasus, megszűnt egy csomó motor, egyedül a KTM és a BMW maradt, akik endurót gyártottak. Ugye a KTM az inkább a terepes irányba ment el, a BMW meg hirtelen felismerte a piaci űrt, és átdolgozta a szerény kis retro GS-ét, amivel azért nyertek Párizs-Dakart is, tehát csak olyan kis szerény külleme volt, csinált belőle egy gyönyörű, modern, nagy gépet, idomokat rá, mindent, és hát meg kell hagyni, meghódította a világot. Elképesztő módon hatalmas siker lett a GS, és most már ott tart, hogy nem csak nagy siker, hanem szinte státuszszimbólum a motorosok körében, hogy nekem egy GS-en van. És ugye a japán...
1: Ekkora trúváj lett?
2: Igen, igen, hatalmas nagy király lett a GS. Tehát elképesztő, és ugye fölismerték a japánok, és most már elkezdték gyártani az Afrika Twint, meg elkezdték gyártani a Tenerét, meg ezt az, de igazán a BMW nagyon tartja a trónját, és nem engedi magát ledönteni. Ez abból is látszik, hogy most már van 800-as, van most már 450-es megjelent belőle, de az 1002-eseket föltuningolták 1003-asra, és több változatban is kapható. Tehát van belőle Adventure, van belőle utcai változat, túra változat, tele van minden felszerelése, tehát a BMW nem hagyja magát lelökni a trónról. Ezt láthatjuk egyébként az utcákon is. Nagyon sok a GS itt nálunk is, nekem Kanadában van rokonom, ő is megmondta, hogy ott is hatalmas siker, de ha megnézzük a kerékpárversenyeket, a kísérő motoroknak a 80%-a is GS, tehát óriási siker a BMW-nek ez. Beszéljünk akkor a teljesítményéről, tehát a műszaki adatokról is.
1: Nagyon belenyúltak akkor ebben a motor.
2: Nagyon, ez nagyon nagy siker lett, igen.
1: Jól néz ki egyébként az, ami most nálad van?
2: Hát, elképesztő. Erre nincs mit mondani, hihetetlen,
1: csak gyönyörű, lemegyek,
2: persze le kell jönni, gyönyörű, színes, többszínűre van megcsinálva, hogy a műanyag idomok is úgy vannak rajta, hogy mindenféle kis apró nyuansznyi dizájnok vannak rajta, ködlámpák, és hát el kell mondani a műszaki megoldást, amivel eddig ugye nem sok motoron találkoztam, például, hogy állítja elektromosan a motornak a magasságát, ugye azt lehet kézzel is állítani, meg lehet automatára is tenni, terheléstől függően keményíti a rugót, magasságát a motornak úgy állítja, hogyha lassabb tempóban megyünk, akkor magasabbra teszi, ahogy gyorsítunk, kicsit lejjebb engedi, és akkor az országúton is ugye jobban fekszik.
1: Na várjál, zenélünk egyet, aztán utána akkor innen.
2: Van hely itt a zenének.
1: Hát emellett már nincs.

0: Apollo.
1: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
2: Megint csak itt vagyunk, itt van Legyin Pista, meg az ő motoros rovata, és hát mint Hannibál az elefántokon akkor.
3: Igen, ha fölülünk a GS-re, megtudjuk, hogy ő mit érzett az elefánton.
2: Ez a BMW-nek a legnagyobb motorja, vagy vannak?
3: Van, volt málunk már az 1800-as is, de az nem enduro, ugye az egy egyszerű hétköznapi motor, sőt, el is ütöttek vele. Méghozzá itt a rágyó
2: igen,
3: előtt,
2: igen,
3: nekem
2: fölborítottak, igen.
3: Nekem tolatott el egy hölgy, de túléltük, nem lett nagy baj, és meglepő módon a motornak se lett sok baj, egy kicsit ugye rádölt a hengerfejre, és akkor ott megkarcolódott. Hát bevallom őszintén, hogy azért az ember, hogyha vesz egy motort, gondolja meg, hogy milyen motort vesz, a súlya miatt is, mert hogy fölállítani nem tudtam az útról. Ugye ez egy hárommázsás motor, és segítséget kellett hívni, szerencsére voltak járókelők, és hárman szépen felállítottuk, de azt meg kell gondolni mindenképp, ha az ember elmegy egy ilyen motorra, és egy elhagyatott úton eldől vele, és nem 120-130 kilós hatalmas ember kell, akkor igen, akkor ücsöröghetünk és hívhatunk segítséget.
2: Na, de nézzük akkor a GS-t.
3: Elmondtam a kis, elektromos szélvédő. Azt is elfelejtettem mondani. A kormányról állítható kapcsolóval az elektromos szélvédő. Persze van rajta ilyen finomságok, mint ülésfűtés. Markolatfűtést most véletlenül valahogy bekapcsoltam. Siettem ide, és a menüben most nem találtam, hol lehet kikapcsolni.
2: Izzott a kormány.
3: Igen, izzott a kezem, ahogy jöttem. Maximálisan, majd hát meg kell szokni, ugye tegnap óta van nálam, és meg kell szokni ezeket a kapcsolókat, mert a menübe be kell állítani, és akkor ott úgy tudod. Tehát ahol a menüt hagyod, ha rajta hagyod a menübe a szélvédőn a programot, akkor van egy lefölgomb, akkor azt állítod vele, a szélvédőt. Ugye, ha a menübe ott hagyod a markolatfűtésen, akkor azt állítod vele. Tehát így egész jól megvan szerkesztve ez a menüprogram. Hát rengeteg mindent tud, tehát tulajdonképpen minden kapcsolható rajta, a kipörgés gátlótól elkezdve az ABS-ig, meg az ilyen elektronika, ugye a magasságszabályzó, mindent tudsz rajta kapcsolgatni. Van rajta tempomat, hozzá adaptív tempomat, tehát az is a kényelmünket szolgálja, és a hatalmas szélvédő, kimegy az ember a városból, megnyomja a gombot, és szépen fölemeli, és szinte csak a vállam szélénél érzem a menetszelet. Hihetetlen jó meg van csinálva. Tulajdonképpen azért is vigyázz kell vele, mert azért van súlya rendesen, és az ember annyira kényelmesen, annyira jól érzi magát, hogy el is tűnik neki az az érzés, hogy hű, most egy motoron ülök. Hihetetlen jó a kezelhetősége is, és nem szabad, hogy egy önbizalmat adjon azért annyira, hogy könnyelmösködjünk. Teljesítménye is bőven megvan, tehát kezdőknek sem ajánlom, azért kell hozzá egy kis gyakorlat, nem csak a súly miatt, hanem azért, mert benne van 145 lóerő, és ha oda rántunk neki, akkor bizony elég bőszem megy. Nyilván a nyomatéka is nagy, hiszen egy boxermotor dolgozik alattunk, és az kellemes nagy nyomatékkal rendelkezik, 149 Nm a nyomatéka is. Érdekes módon, ugye előtte az R12-es volt nálunk, ott érezni lehetett minden indításnál meg alapjáraton a boxernek a reakcióját, ugye kicsit oldalra hintáztatta, én nagyon szeretem azt, érzem, ahogy él. Itt kiegyenlítő súlyok meg tengelyek vannak rajta, annyira jó kiegyenlítették, hogy szinte a boxernek a mozgásából semmit nem érzel. Mikor beindítod is szépen jár alattad, nem rángat oldalra, tehát itt teljesen más a motornak a karaktere, mint az R12-esen volt. Nyilván az egy cruiser volt, ez meg egy enduro, tehát így más a karaktere.
2: Még sebesség meg fogyasztás egyébként hogy alakulnak? Ezek ilyen kicsit szürreális dolgok, mert hogy ritkán fogunk a végsebességével motorozni, meg hogy a fogyasztásra hiszem, hogy annyira számottevő lenne egy ilyen motor megvásárlásánál, csak hogy kíváncsiságból.
3: Igen, valószínűleg, hogy ezek olyan adatok, akinek már telik egy ilyen gépre,
2: nem fogja
3: literes fogyasztásait figyelni. Nézd, itt nagyjából 4,8 litert ír a gyári adat.
2: Hát az elfogadható egyébként.
3: Igen, de ennél szerintem több. Több azért, főleg amikor az ember kimegy az országot, és végig 130-al tép, vagy az autópályán, én úgy éreztem, hogy olyan 5 fél körül evett, mert tegnap lent voltam Dunajvárosban, és oda-vissza ugye már akkor tudtam figyelni. és olyan 5 félkő, de az is jó egy ilyen nagy gépnél, 130-al.
2: Hány kiló egyébként ez a moci?
3: Hát itt azt írja, hogy a gyári adat 247 kilót ír. Igen, van 237-et, bocsánat, 237-et. Egy kicsit többnek érezni, mert magas a súlypontja, ugye az egésznek az építése olyan. Most meg van rajta 2 nagy túradoboz, hát gyönyörű szép túradobozok, lehet belepakolni, megyek is dolgozni tovább, úgyhogy jó telepakoltam, na most még annak a súlyát is érzem, benne vannak fúrók, csavarok, szerszámok, minden, és bizony érezni a súlyát annak is, de nagyon szépen tartja az utat így is, tehát azzal nincsen gond, csak át is pakoltam az egyikből a másikba, mert nagyon féloldalra pakoltam, és éreztem, hogy mondom, az egyik oldalra túl sokat tettem belőle. A tankja 19 literes, hát ha tartja ezt az 5-5 és feles fogyasztást, akkor el tudunk menni vele bőven még 300 kilométert is valószínűleg. Ő habsebességet, hát ez természetes, ugye a mai motorok már mind habsebességesek, tehát ezt itt megemlíteni is.
2: Automata vagy lábuális?
3: Lábuális váltója van, és ugye érdekes módon ez is más, a váltója is, mint az előtte a Cruisernek volt, az R12-esnek, hát csak 100 köbcenti különbség van, tehát én nem is azért hasonlítani, hogy mennyire más a karaktere, ugye látszatra ugyanúgy néz ki a motor, szinte csak a hengerfej burkolatok egy kicsit másabbak.
2: Máshova kerültek a fokozatok?
3: Nem is az, hogy máshova kerültek, hanem itt teljesen finom a váltó. Itt szépen megy a helyére, kattan, és
2: hát az egész ki van simítva.
3: Igen, ki van simítva, olyan endúrós, igazi jó kis váltója van. Ugye még a Cruisernél mondtam, hogy ott érzed, ahogy mozognak a tolórudak, ahogy pakolják a fogaskerekeket. Igen, attól függetlenül az is finom volt.
2: De hát az a lényeg.
3: Könnyű volt, csak ez volt a lényeg, igen, hogy ott érezni kell minden mechanikáját a motornak. Itt ez egy nagyon finom gép a GS, és tényleg úgy is vált, hogy kicsit meglököd a kart. Igen. Kicsit meglököd a kart, és már benne van a sebességbe, tehát teljesen más az egésznek a karaktere. Erre is mondtam, hogy...
2: Meg a vásárlói rétege is.
3: Az is, az bőven más, igen. Azért mondtam, mert...
2: Hogy éradják?
3: Pont azt nézem, elfelejtettem fölírni. Úgy emlékszem, olyan 7,5 millió körül van.
2: Nem olcsós.
3: Nem. Abszolút nem.
2: Hát de ha valaki meg valami különlegességre vágyik.
3: Ez már egy autónagyságú BMW. Igen. Tulajdonképpen, igen. Ugye 1300
2: köbcentű. Ezért már egy egész jó kis középkategóriás autót lehet venni.
3: Igen, ezért már elég jót kapni. De hát ugye 1300 köbcentivel már tulajdonképpen ott is van.
2: Hát nagyjából igen. Van-e még valami mellett? Lassan akkor befejezzük a motorosokat.
3: Hát a BMW-nek a GS 1003-asáról beszéltünk, ugye fantasztikus, gyönyörű nagy túramotor, igazán kezdőknek nem ajánlom, mert súlya van, és nagy teljesítménye, de ő a király az utakon, tehát ez elképesztően gyönyörű.
2: Na, akkor nem kérdezem meg, hogy bejött-e.
3: Nagyon bejött.
2: Hogy fülig ér a szár, csillog a szemed.
3: Igen, régóta vágytam rá, és mint említettem, pont akkor kaptam volna meg, amikor nekünk tolattak az 1008-asnak, és utána fájt a térdem, és nem mertem elhozni egy ilyen nehéz gépet, akkor könnyebbre váltottunk, mert egy kicsit megrándult a térdem. Azóta nem volt tesztmotor belőle, most lecsaptunk rá, és köszönjük a BMW-nek, fantasztikus a gépedet.
2: Akkor élmény volt.
3: Igen,
2: meg nagyon élmény, nagy, még vele.
3: Még mindig nagy élmény, igen. Persze, hát egy ilyen legendával.
2: Ez olyan, mint ami nálam most majd jön, amilyen volt az E408-as Peugeot, hát az a vezetés igazi élménye, egy szenzációs autó, ez az egyetlen egy darab van belőle Magyarországon jelen pillanatban, mert hogy jön majd az új széria, és ez még itt megmaradt, hát ezt lehetett kipróbálni, hát fergeteg jó, kicsit nagyobb aksi lenne benne, hát imádnám, de egyébként így is imádom.
3: Akkor neked is kijut az élmény.
2: Ez most kijut, hogy most az elkövetkezendő időszakban.
3: Örülök neki.
2: A zene után átülünk egy autóba, és ez az autó, ez igazi autó lesz, egy E408-as Peugeot, szenzációs formavilággal, hatalmas utastér, hatalmas csomagtér, nagyon-nagyon jó az egész, szédületes futómű, na mindegy, majd dumálok róla.
3: Hát itt a BMW-nek
2: is. Majd lelkesedek én tovább most akkor.
3: Igen, akkor majd a Peugeotról. Itt a BMW-nél is ugye nem említettem. tettük meg, mert szinte mondtam, hogy teljesen kisimultja az utat, tehát fantasztikus jó az úttartás, a kanyarokban minden nagyon pozitívan viselkedik.
2: Na, akkor
3: R1003GS, ez volt a nagy
2: na, hát köszönöm, hogy itt voltál, aztán jó motorozást tovább, és vigyázz magadra.
3: Igyekszem, és szép napot mindenkinek.
2: Ne üttesd el magad.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Mocsai Zoltánt, a Peugeot PR és marketing vezetőjét, és vele együtt megérkezik ide a Jazzy Streetre a Peugeot E408-as, amelyik nem ez a hagyományos, emelt, szabadidőautó formavilág, hanem egy nagyon kellemesen megrajzolt, kimondottan attraktív megjelenésű autó, amiben aránylag kis akkumulátorcsomag van, ennek ellenére ilyen 470 kilométeres hatótávokat meg lehet vele tenni. 1240 kilométer jött nekem ki egy 13,4 kilowattos átlagfogyasztás, és ebben volt autópálya, ahol 130-al mentem, volt benne autóút, ahol 110-zel mentem, volt benne országút, hegyek, völgyek, mindenféle volt benne, ahol pedig ez a sportos 91, szóval dinamikusan autózva. Tehát nem volt semmiféle nyácsorgatás, elektromos autósan araszolunk, hogy vigyázzunk a kilométerekre, nagyon-nagyon kellemesen lehet vele közlekedni, és elképesztő a futóműve. Na de, hogy mi mindent kell tudni az autóról, azt akkor Mocsai Zoltán fogja nekünk elmondani, én meg majd akkor mondom, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttem vele. Az egészen biztos, hogy szerelem autó lett belőle, de hát akkor először is szép napot neked, szia!
2: Szép napot, szia, köszöntöm a hallgatókat. Ha lehet, ha megengeded nekem, akkor egy kicsit messzebbről indítanám a dolgot.
1: Amilyen messzire csak akarsz.
2: Nem olyan nagyon messze, tehát nem fogunk visszamenni a két világháború közötti időszakra, ahogy szoktunk, de mégis ugye a 408-asról egy pár szót szeretnék ejteni, mint modellről, és utána majd rátérünk az elektromos verzióra, mert egyébként ez az autó, ami nálad volt, ez duplán kakukk tojás a Peugeot kínálatban jelenleg. Egyrészt maga a 408-as is egy kakukk tojás, és amikor 4 évvel ezelőtt megjelent, akkor egy nagyon váratlan esemény volt, mert senki nem számított arra, hogy a Peugeot egy ilyen különleges, igazából kategóriák közötti modellel jelentkezik, hiszen ez az autó tulajdonképpen a 308-asnak a műszaki alapjaira és annak a padlólemezére épül. Ez az EMP2-es V3-as platform, amit egyébként már számos évautója díjat hozott a márkának. Tehát egy nagyon jó, stabil és korszerű műszaki alapot jelent az autó számára. És mint említettem, ez egy ilyen köztes modell, hiszen a 308-asnál jóval nagyobb, ugye a hosszúsága majdnem 4,7 méter, és a tengelytáv is nagyon jelentős, 2,8 méter. Egy picit megemelt karosszériával rendelkezik, de nem SUV.
1: Crossoveres.
2: Így van, mi ezt úgy hívjuk egyébként, hogy fastback, és van benne egyfajta sportosság, nyulánság, egy kicsit ilyen kupés tetővonala van. Mindamellett ez egy nagy, tekintélyes utazóautó, hatalmas csomagtérrel, nagyon bőséges hátsó lábtérrel, tehát jóval nagyobb és komfortosabb, mint például a 3008-as SUV-nk. Mindemellett dinamikus, tehát egy átlagnál egy kicsit magasabb, de van benne egyfajta ilyen szedános DNS is, tehát most jól összekevertük a rádió hallgatókat.
1: Hát ez a crossovernek a lényege tulajdonképpen.
2: A lényeg, hogy egy nagyon látványos dizájn, tehát hogy annak ellenére, hogy már egy pár éve a piacon van, meg mind a mai napig én, amikor én autóval közlekedek, akkor a piros lámpánál így megbámulják és nézik, hogy úristen, ez meg micsoda. Úgyhogy egy nagyon különleges autó a Peugeot kínálatban.
1: Na miért, várj egy pillanatra, Zoli, mielőtt még tovább mész, én keresek egy zenét.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg a méltánytalanul háttérbe szorult E408-as, ami egy nagyon-nagyon jó autó.
2: Igen, tehát ott tartottunk, hogy ez egy különleges autó, mert több kategória előnyeit ötvözi, van benne sportosság, kényelmes, tágas, egy nagyon látványos dizájn, gyakorlatilag az összes kategória előnyös tulajdonságait magába ötvözi, és tényleg aki egyszer beleül, az nagyon nehezen szabadul ettől az élménytől, mert nagyon jók a műszaki alapok, ugye említettem, hogy a 308-asra épül, ez egy nagyon kifonomolt padlólemez, nagyon jó a futómű, jó a rugózás, csendes, kényelmes, egy igazi nagy klasszikus utazóautó.
1: Akkor most beleszól a csapos. Mert hogy amikor elhoztam az autót, ugye az ember beleül, elindulsz, úgy nagyjából a Peugeot megvan, tehát tudom, hogy mit, hol kell kezelni, racionális az autó, fülek vannak a kormány mögött, vissza tudok táplálni, lent a középkonzolon, ott van egy billenő kapcsoló, egy pillanat alatt tudok váltani üzemmódot. Régen nagyon sokat harcoltam én ez ügyben, amikor lent volt az a nyomorúságos bégom, meg küzdöttünk ott, hogy tápláljunk vissza. Tehát a Peugeotnál úgy látszik azért megfogadták ezeket a vásárlói, meg mindenféle egyéb síralmakat, mert hogy jól lehet az autót kezelni, maga az infotainment rendszer is egyébként logikus, és annyira jól személyre szabható, miközben mellette meg modern, tehát megvan benne az az infotainment rendszer, amire az ember úgy ránéz, és ez azért úgy jól néz ki, tehát formailag is rendben van meg mindenhogy, és amikor hozzáérsz, rögtön reagál, belépsz a fűtéshez, mindent megcsinálsz, vannak azért még benne gombok is, tehát vagy már megint vannak benne gombok is, de mondjuk ti azért nem sülyeztettétek el annyira őket, mint a többiek, és utána jön az, amiről beszéltél, hogy elindulok az autóval, rögtön vidékre mentem bele, és hát amikor megérkeztem, az volt az első, hogy itt valami nagy baj van, én valamiről nem lettem értesítve, mert hogy amikor a hegyek között átmegyek, és ahogy beszállok a kanyarba vele, előbb-utóbb azon vettem észre magam, hogy már olyan tempót autózok ott a hegyek között, úgy fordulok a kanyarokban, amit egyébként meg nem tettem volna meg, hogyha ez az autó nem csinálja ezt egy ilyen laza kézmozdulattal. Úgyhogy a végén kiszálltam, és szégyen ide, szégyen oda megnéztem, hogy úgy látszik, én elhűltem, mert én nem emlékeztem, hogy ebből lenne összkerekes, hát nem is volt belőle. Annyira ott van az autó az úton, úgy jön ki a kanyarból, mintha ez még hátul tolna, de nem tol. Ezt elől húzza, de azt annyira professzionálisan csinálja, hogy tényleg azt kell mondani, hogy le a kalappal, és megy át tökönrépán mindenen, az összes kátyút átlépi, nem dobál, nem ráz, feszes, de mégse kemény, tehát valami professzionális futóművet raktak alá, egy olyan vezetési élménnyel kombinálva, amire az ember azt mondja, hogy hát le a kalappal.
2: Igen.
1: Baromira lelkesedek, és nem smúzolásból lelkesedek, hanem azért, mert lelkes vagyok.
2: Igen, talán annyit tudnék hozzáfűzni, hogy már nagyon szerettük ezt a futóművet a 308-asba is.
1: Nagyon jó.
2: Én azt szoktam mondani, hogy igazából a 408-asba került a helyére. Tehát ez a futómű sokkal többet tud, mint amit a középkategória vagy alsó középkategóriás autóban megszoktunk, és itt a nagyobb tengelytávval, a látványos nagy karosszériával került igazán a helyére, és állt össze egy ilyen egészé. Tehát ahogy te is mondod, hogy nagyon jól fekszi az utat mindemellett, nem ráz, kényelmes, tényleg nagyon kezes, és valószínűleg itt az elektromos hajtás, illetve maga az akkupak, ami az autónak a súlypontját azért elég alacsonyan tartja, ez is jótékony hatással van. És még egy dolog, ami a műszaki adatokat böngészve feltűnik, hogy ami az autónak egy sajátossága, hogy egy viszonylag kicsi akkupak van benne, persze itt a viszonylagon van a hangsúly, ugye egy nettó 58 kWh. Ez az autó az elektromos autók mezőnyében, ebben a kategóriában, ebben a méretben viszonylag könnyű, tehát 1,8 tonnát nyom mindössze, holott általában azért 2 tonna, sőt a fölött vannak az ilyen kategóriájú elektromos autók, és ez ad neki egyfajta plusz dinamizmust vagy mozgékonyságot. Egyébként 2,2 másodperc alatt van százon az az autó, tehát azért meglepően dinamikus a maga 210 lóerős motorjával és 340-3, ha jól emlékszem, newtonméteres nyomatékával, de ezt már megszokhattuk az elektromos autóktól, de ugye itt van egy viszonylag mérsékelt súly is, ami nagyon jót tesz ennek az autónak, mind a menetdinamika, mind egyébként a fogyasztás szempontjából.
1: Akkor megint egy zene, és akkor maradunk még ennél az autónál, mert hogy erről tényleg érdemes egy kicsit többet beszélni, nem csak azért, mert a formavilág, ez a crossoveres formavilág lehetne az igazi. Szerintem ezek a szabadidőautók a közegellenállási mutatójukkal, vagy légellenállási tényezőjükkel, akkor nevezzük így, talán mindenkinek érthetőbb, azért nem tudnak olyan jó adatokat adni, mint egy ilyen autó, és itt egyértelműen kijön a fogyasztásban. Tehát amikor én 100 kilométert meg tudok úgy tenni, hogy 13,4 kilowattos fogyasztás van, és ebben nem vakaródzok. Ha autópályázok, akkor jött ki a személyen 16,2-16,4-re, és akkor azért toltam, mentem, emelkedőnek fölfele se. Kezdtem el spórolgatni, hogy jó, akkor emelkedőre csak 110-zel megyünk föl, aztán majd legurulunk róla, hanem rendesen mentem, normálisan úgy, ahogy lehet a szabályoknak megfelelően. Lehetne vele gyorsabban is menni, csak akkor nem vagyok bejebb, mert ugye nem tudom az adatokat. Na mindegy, zene után jövünk, és akkor innen folytatjuk.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Bocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg az E408-as Peugeot, azaz az elektromos változata a 408-as modellcsaládnak, amiben egyébként többféle hajtáslánc is előfordul, tehát nem csak ez az elektromos verzió van, de egyébként tényleg keveset látni az utakon belőle, de mindenki azt mondja, hogy egy nagyon szép, nagyon elegánsan megrajzolt autó, amit itt az elmúlt években a Peugeot formatervező csapata letett az asztalra, azt tanítani kellene, hogyan lehet autókat úgy megrajzolni, hogy lehetőleg az első pillanatban beleszeressen az ember, amikor meglátja. Na de akkor nálad megint a labda.
2: Igen, tulajdonképpen azt mondanám, hogy a dizájn szempontjából ez jelenlegi Peugeot stílus irányzatnak egyfajta eszenciája ez az autó, tehát tényleg minden benne van. A sportosság, az elegancia, egyfajta azért a légiesség, tehát nem egy ilyen brutális megjelenésű autó. Mondom, ez a fastback sziluett, ez eleve nagyon különlegessé teszi ezt az autót, és hát ugye említetted, ebből nem csak elektromos hajtás létezik, sőt tulajdonképpen ez az autó, ahogy az elején említettem, kakukk tojás abból a szempontból, hogy már a bevezetés óta ugye forgalmazzuk a 48 voltos hibrid motorral szerelt verzőját, ami a maga 145 lóerejével egyébként hétköznapi használatra tökéletesen elegendő, és egy nagyon szerethető kombináció. Ehhez csatlakozott később egy plug-in hibrid hajtás, aminek az összteljesítménye 240 lóerő is ötvözi tulajdonképpen a belső égésű és elektromos hajtásnak az előnyeit. Mindemellett egyébként közel 90 kilométeres tisztán elektromos hatótávval bír, és gyakorlatilag az előző év végére futott be hozzánk az elektromos változat, amiből mi egy tesztautót annak idején megrendeltünk. Hát ugye még az is késett bizonyos logisztikai okokból, és gyakorlatilag oda jutottunk, hogy most már ugye a faceliftes verziót gyártják, amelynek a forgalmazása néhány hónapon belül elindul. Úgyhogy a régi karosszériával gyakorlatilag ez egy darab elektromos változat van jelenleg az országban, de egyébként maga a modell frissítés, a műszaki alapokat mérsékeltem, hogy egyáltalán nem fogja érinteni, tehát inkább egy ilyen kis dizájnbeli frissítést fogunk látni, ami még karakteresebb és még vonzóbbá teszi majd az autót, de mindazt, amit most elmondunk róla műszaki szempontból, vagy a viselkedését tekintve, az egyébként érvényes a hamarosan érkező faceliftes változatra is.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes volt, mert az ember megnézi a hátsó futóművet, akkor ugye nem tűnik egy rettenetesen bonyolult futóműnek, ennek ellenére elképesztően ott van a szerembe az autó.
2: Igen, nagyon sokat beszéltünk a kiváló úttartásról, a futóműről. Mondom, ez egy nagyon átgondolt konstrukció, és azt gondolom. És egyébként itt külön ki kell emelni, amit az előbb említettél, az elektromos hajtást, az alkukapacitást. Itt a Peugeot kicsit a nagy amerikai rivális, és ezt nem tudok kimondani, a Tesla nyomdokai jár a legújabb modelljeivel, tehát nem feltétlenül arra helyezi a hangsúlyt, hogy a lehető legnagyobb akkupakkot belerakja az autóba, amivel ugye feleslegesen megdrágítja és megnehezíti az autókat, hanem nagyon erőteljesen rámentek arra, hogy az autóknak a fogyasztását csökkentsék, hatékonyságát növeljék, áramvonalazás, segédberendezések, magának az elektromos hajtásnak az optimalizálása, hőszivattyú, és gyakorlatilag így sikerült azt elérni például a 408-asnál, hogy hiába jóval kisebb az akku kapacitása, mint például a 3008-ban vagy az 2008-ban, ahol ugye 73 kWh, itt egy nettó 58-as akkupak van az autóban, gyakorlatilag a hatótávolsága az minimálisan kisebb, ilyen 460-470 kilométert lehet vele teljesíteni, szemben ugye a 3008-asnak az 500 kilométeres VLTP adatával. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány és követendő példa, hogy egy viszonylag kis akkupak, ami nyilván egyébként egy kedvező árat is jelent az ügyfél számára, és egy nagyon hatékony hajtás, egy nagyon hatékony felépítés együttesen egy nagyon jó hatótávot tud eredményezni.
1: Még itt a töltési sebesség, ami érdekes lehet, hogy erre van ott hirtelen valamilyen adatod.
2: 160 kilovattal tölthető, tehát annak ellenére, hogy ez ugye említettük, hogy egy kisebb akkupak, mint a 3008-asban, de ugyanazzal a teljesítménye, maximális teljesítménye tölthető.
1: Na most akkor mondom, hogy miért kérdeztem, mert hogy pont egy ilyen teás töltő van halászteleknél, és az a 200-as töltő, arra gurultam, jó az ára, na mondom, akkor rádobom, megnézem, körülbelül egy ilyen 20% környékén érkeztem meg, és akkor koppantam, amikor néztem, ez azért bír tölteni annak ellenére, hogy kicsi az akkumulátorcsomag, és utána már ilyen 90% környékén, és még mindig kimondottan emberes töltési sebességet tudott hozni, na most ez az autó volt az például, ahol nem tapasztaltam problémákat a visszatáplálásnál, hogy túlmelegedne a rendszer, és eldobta volna. Tehát ez végig mindent pont úgy csinálta, hogy egy elektromos autónak csinálnia kellett, gyorsan töltött, nagyon rövid töltési időkkel lehet tovább menni vele, tisztességes hatótávolság megvan hozzá, tehát annyira jól ki van találva. Én azért mondtam, hogyha a következő modellciklusnál egy kicsivel hatékonyabb lenne mondjuk az akupak benne, amiben azért megvan az esély, hogy egy kicsivel jobb az energiasűrűsége majd az akkumulátorcsomagnak, vagy hogyha tényleg bevinnék 60 kW fölé egy picivel az akkumulátorcsomagnak a kapacitását, és onnantól kezdve szerintem simán benn van 500 km fölött, és nem hiszem, hogy ennél akkor kellene jobb autó, mert mondom, nincsenek ilyen korlátok, hogy most akkor lopakodni kell ahhoz, hogy ezt tudjuk teljesíteni, mit ígértek a gyáriak.
2: Igen, egyébként a karosszéria felépítésének az egy hatalmas előnye, tekint, hogy ez nem kifejezetten magas építésű, bár egy picivel magasabb, mint egy átlagos szedán, hogy az áramvonalazás az nagy tempó nálunk autópályán nagyon sokat számít, tehát ez az autó, aminek viszonylag magas tempónál sem száll el a fogyasztása, tehát 130 km/h sebességgel is egy teljesen jó vagy elfogadható fogyasztás produkál, ami azért nem jellemző a magas építésű elektromos autókra, és ezt mindenképpen ki kell emelni. A másik dolog az pedig az, hogy ugye a Peugeot-nál az elektromos hajtásokat folyamatosan fejlesztik modellcikluson belül is, tehát örömmel tapasztaltam, hogy a 408-asban már egy csomó minden belekerült, ami pedig ugye ez egy régebbi modell, régebbi típus család, amit olyan megoldás, amit az új modellekbe találunk meg, de egyébként az újabb modellek is, a 3008-5008 is folyamatosan frissülnek, például nemrég ilyen kapták meg ezek az autók a automatikus vagy hát beállítható akkumulátor előfűtés temperálást, amiben nagyban le tudja csökkenteni a villámtöltésnek az idejét, és ez egy egyszerű szoftver frissítéssel gyakorlatilag visszamenőleg is belekerül az autóba, úgyhogy folyamatosan fejlesztik, finomítják ezeket a hajtásláncokat, és ennek a nyomorítást abszolút tapasztaljuk a 408-asban is.
1: Megint egy rövid zene, és akkor még, hogyha van egy pici időt, kedved, akkor maradunk itt még az E408-as kapcsán a Peugeot különböző modelljeinél, meg annál a piaci harcnál, ami manapság ugye jellemző, bár ti egy egészen különleges pozícióban vagytok ott a Stellantisnál, mert hogy ti egy kicsit kínaiak is vagytok, és nagyon európaiak mellette. Na, de akkor jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
5: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Napos időre számíthatunk, információkat várnak az NKA támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. A cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. Hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapot.

0: A gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat a Gundál Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták a félútpályát a harmadik kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Lezárták a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén még mindig itt van Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg vele együtt az E408-as, mindahogy kiderült, tényleg kakukk tojás, mert hogy ez az egyetlen egy darab elektromos 408-as van itt bent ezek szerint a tesztparkban, meg a kínálatban nálatok, és tényleg egy nagyon jól sikerült autóról beszélünk. Ellenben, hogyha ugye megnézzük a konkurenciát, ebben a crossoveres kategóriában is mozognak egy páran a kínaiaknál is. Ők inkább a szabadidőautó felé mennek el, de azért ők is elindultak ebbe az irányba. Kicsit legyen alacsonyabb, kicsit legyen hatékonyabb, és azért elég sok autót próbálhattam én is. Éppen ezen a héten csütörtökön a reggeli műsorban beszélgetünk arról, hogy kínait vagy európait vegyünk, és hogy mikor kínai, mikor európai, vagy éppenséggel mikor japán, vagy mikor koreai, az az autó, amit megvásárolunk. Akik egyébként jó elektromos autókat csinálnak, ugye a korai cégek, az európaiak, azok most nagyon összekapták magukat, és akkor jönnek a kínaiak, akiknél az infotainment rendszer agyonvernek mindent, mert hogy veszek egy mobiltelefont, ami gyakorlatilag megnehezíti az életemet, beszélgetni kellene vele, mert hogy máskülönben nem tudok visszatáplálni, de amikor beszélgetek vele, amúgy sem akarok, mert nem vagyok vele olyan jó viszonyban, de amikor meg beszélgetni kezdek vele, akkor az időbe tellik, amire ő visszatáplálna, addigra én már nem akarok, tehát még mindig ezek a mechanikus dolgok a legjobbak, és ezt hála Istennek itt a Peugeot-nál felismerték. Kaptunk gombokat, kaptunk mechanikusan visszatáplásra lehetőséget, kormányon fülekkel, kaptunk normálisan használható infotainment rendszert, tágas belső teret, elképesztően alacsony fogyasztást. Gyakorlatilag ez az az autó, amelyik meg fogja keresni az árát, még akkor is, hogyha töltőhálózatokat használja, mert hogy ilyen fogyasztással, pláne akkor, hogyha egy jól árazott hálózaton töltünk, akkor bőven versenyképesek vagyunk a benzines vagy akár dízel változatokkal is.
2: Igen, és csatlakoznék még ahhoz, amit ugye az akkukapacitásokról mondtál, hogy azért nagyon meggondolandó az, hogy az ember fizessene több millió forint felárat azért, mert némivel nagyobb akkukapacitása van adott autónak, vagy választom egy olyat, aminek nagyon kedvezőek a fogyasztási adatai, és ahhoz képest csak minimálisan kedvezőbb a hatótáv. Tehát ennek azért számtalan előnye van. Illetve hát amit azért még tudni kell itt az akkukapacitásokról, és erről nagyon kevés szó esik, de szerintem érdemes róla beszélni, hogy az én véleményem az, és itt azon kollégák véleményét is mondom, akik ilyen autókkal járnak, használják, tesztelik, töltögetik nap, mint nap, akár itt nálunk a márka szervizben, hogy az akkukapacitás, amit megadnak nettó akkukapacitásként, az mindig egy ilyen elméleti minimum szint, amit minden autónak tudni kell a legrosszabb körülmények között is, és általában azért a valós akkukapacitás ennél érezhetően vagy mérhetően nagyobb. Ezt csak azért mondom, mert nem biztos, hogy érdemes A vagy B típus helyett egy C típust választani, azért mert 2-3-4 kWh-val nagyobb az akkukapacitás, mert valószínűleg, hogy ez a való életben az ég egyatta a világon semmit nem jelent, sőt egy szerencsétlen konstellációban lehet, hogy pont a nagyobb akkukapacitású autó a gyártási szórás miatt kevesebbet fog tudni, mint a névlegesen alacsonyabb kapacitású, de egy jobban sikerült darab. Szóval azt gondolom, hogy ilyen néhány kilovattóráért nem érdemes plusz pénzt fizetni, úgyhogy a gyakorlat azért azt mutatja, hogy ezek az eltérések minimálisak. Most nyilván nem arról beszélek, hogy mondjuk 50 helyett 73 vagy 70 helyett 100, hanem amikor néhány kilovattóra alkukapacitásnyi különbség van, azért az a gyakorlatban nem sokat jelent. Úgyhogy ez egy komplex döntés egyébként, hogy európai, kínai, koreai márkát választunk, anélkül, hogy én most bárkiről bármit mondanék, azért érdemes feltérképezni adott márkának, milyen a szervizhálózata, milyen az alkatrészellátása.
1: Nem csak erről van ám szó, Zoli, bocsánat, hogy beledumálok, enne felejtsed, amit akarsz mondani, mert az is fontos, hanem az, hogyha beleülök egy elektromos autóba, igen, most mondhatjuk azt, hogy van az átlag autós, aki beleül, és neki tök mindegy, hogy azt mondják, hogy a visszatáplás legyen közepes, és legyen normál a mód, amiben közlekedik, azt aztán a büdös életben nem akar többet semmit csinálni, és akkor azt mondom, hogy oké, de akkor vegyük tudomásul, hogy buktunk 50-60 kilométert hatótávban. De ellenben, hogyha tényleg valaki úgy ül be egy elektromos autóba, ami benne van egyébként, hogy ilyenkor előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy na még mennyiben lehet lejjebb srófolni a fogyasztást úgy, hogy gyakorlatilag nem kezdek el lopakodni, tehát nem a tempó rovására megy, hanem milyen trükköket tudok még bedobni, hogyan variáljak az üzemmódok és a visszatáplás között, hogyan tudom kihasználni az autóban rejlő lehetőségeket, és ilyenkor kellenek ezek. Tehát akkor, amikor egy kínai autóba beülök, egy tisztán elektromos hajtású autóba, és ki kell lépjek a navigációból ahhoz, hogy visszatudjak táplálni, és mindez dörzsölnöm kell a kijelzőt, mielőtt ugye dörzsölöm, meg kell nyálazzam az ujjamat, el kell találjam azt a röhelyes méretű ikont, amit odabigyeztettek a hatalmas kijelzőre, mert kijelzőt azt raknak akkorát, hogy otthon a tévé helyett is elmenne, de az ikonok meg akkorák rajta, hogy nem bírom eltalálni, amikor a kátyukon röpködök át. Szóval nem értem, ahogy ők autót terveznek. Maga a rendszer jó, egyébként még azt sem mondom, hogy sokat ennének, tehát minden rendben lenne, de nem lehet tisztességesen használni. Másrészt meg előbb-utóbb megöl minket avval, hogy minden benne van a kijelzőbe, és ráadásul nem átgondoltak ezek a rendszerek. Tehát kínai autót úgy vegyünk, hogy beleülünk, megyünk vele, megismerjük, és hogyha azt mondjuk, hogy mi ezt el tudjuk fogadni, akkor oké, akkor legyen így. De egyébként pedig, hogyha valaki vágyfülű elektromos autós, akkor mindenképpen én azt mondom, hogy legyen koreai, legyen japán, legyen európai, de legyenek ott a fülek, lehet akár kínai is, de legyenek ott a fülek a visszatápláshoz, legyen minden kéznél, ami kell az autó kézben tartásához. És ami még nagyon fontos, például, hogy nem ment az agyamra a sípolásokkal, meg nem csinált velem galád dolgokat, nem fékezte szét az agyamat, amikor mondjuk kikerültem egy ilyen kígyó mozdulattal az egyik oldalon parkoló autót, miközben a másik oldalon is parkoltak egy ilyen eltolással. Szóval ezek a napi ilyen forgalmi szituációkban nem hozott kellemetlen helyzetekbe az autó, és ez is nagyon fontos. Tehát most valami olyan melót raktak bele a Peugeot-nál ezekbe az autókba, amitől élhetővé váltak. Megint zenélünk egy picit, és akkor jövünk vissza, mert ez egy filozófia tulajdonképpen, és akkor innentől jön a kérdés neked, hogy mennyire vagytok kínaiak, és mennyire vagytok franciák, vagy európaiak, mert hogy ugye van egy komoly kínai vonal is a Stellantison belül, és elképzelhető, hogy itt van oda-vissza adok-kapok technológiában, és mindenféle tudásban, de akkor zene.
0: Jazzy, Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg az E408-as Peugeot, ami egyébként tényleg egy fergetegesen jó autó. Ha egy picivel nagyobb lenne a hatótávja, akkor annyira szeretném, hogy még jobban. Na de nézzük, hogy mennyire vagytok ti kínaiak, mennyire van ebbe például akár akkumulátor technológiában, bármi más egyébben, vagy tudásban oda-vissza ilyen cserekereskedelem.
2: Igen, ezt is mindjárt elmondom, de rácsatlakozva az előző blokkhoz, én tudom javasolni az autóvásárlóknak, vagy érdeklődőknek, hogy azért ne homályosítsa el a látásukat az, hogy beülnek egy autóba, és látnak egy hatalmas kijelzőt, és ezzel képtelenféle funkciót tudnak testre szabni, nyomogatni, mindent, mert valójában ezek tök jó pofa dolgok, de ahogy te is mondod, sokkal fontosabb az, hogy a hétköznapi használat során az alapvető funkciók, az alapvető gomb a helyükön legyenek, a vezetés támogató rendszerek megfelelően legyenek tesztelve, ne hozzák rá a fázt az emberre, ne idegesítsék. Szóval nyilván nagyon vonzó dolog az, amikor van az autóban, mit tudom én, egy 40 szalos kijelző, és tudjuk állítani 1200 féle színben a belső hangulatvilágítást, és van benne illatszóró, meg 16 irányú ülésmasszírozás, de véleményem szerint ennél sokkal fontosabb az, hogy a hétköznapi funkciók jól megbízhatóan, stabilan működjenek, és egyébként ez a Peugeot-nak valóban egy erőssége, hogy a Peugeot úgy közelít a modern autókhoz és az elektromos autókhoz, hogy azoknak a használata semmilyen kompromisszumot vagy nehézséget ne jelentsen egy átlagos autóvezető, autófelhasználó számára. Szóval ez tényleg egy nagyon fontos része a Peugeot filozófiának, hogy a könnyű kezelhetőség és az ergonómia. Válaszolva a kérdésedre, hogy mennyire vagyunk kínaiak, hát erre nehéz egyértelmű választ.
1: Mert ugye most már ott van a csoporton belül.
2: Ugye azt kell tudni, hogy a Peugeot nagyon régóta jelen van a kínai piacon, tehát valamikor már az 1970-es, 80-as években volt kooperációs gyártása annak idején még a PSA koncernnek, különféle Peugeot modellekre. Ez egyébként a 2000-es évek idején felpörgött, tehát kifejezetten voltak olyan modellek, amelyeket a kínai piacra optimalizáltak, odafejlesztettek, és aztán azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 évben ez egy kicsit visszaszorult ez a kínai kooperáció. Ugye a Kínában a helyi márkáknak a felemelkedése azért eléggé elvette a levegőt vagy a mozgásteret az európai gyártóktól, de most úgy tűnik, hogy ismét van mozgolódás ebben a kérdésben, és a Peugeot felérett valójában egy régi kooperációt, ami korábban is létezett a Dongfeng cégcsoporttal. Most terve van, hogy ha nem is egy-két éven belül, de hosszabb távon fognak készülni ismét közös modellek, akár a kínai piacra, sőt akár az európai piacra is. Hát itt egyelőre a bejelentés az, amit tudunk, hogy ez konkrétan milyen modellekbe fog testet ölteni, azt még nem látjuk, de nyilvánvalóan arra számít mindenki, hogy ez egy kölcsönösen előnyös, gyümölcsöző együttműködés lehet akár a kínai partnernek, akár a Stellantis számára. Azt látjuk egyébként, hogy mindenki ebbe az irányba mozog, tehát igyekeznek a gyártók olyan együttműködést kötni a nagy kínai cégcsoportokkal, akik már ugye megkerülhetetlenek gyakorlatilag mind technológia, mind pedig piaci pozícionálás szempontjából, hogy továbbra is biztosítani lehessen a márkáknak a jelenlétét a kínai piacon, illetve lehessen a jelenleginél versenyképesebb vagy kedvezőbb áron hozzáférhető technológiát kínálni az európai piacon, úgyhogy a következő évek mindenképpen erről fognak szólni.
1: Bár az Európai Unió ugye próbálja büntetni, ütni, verni, vágni a kínai autógyártókat, nem véletlenül a németeknél is, illetve nálatok is, azért előkerültek azok a hangok, amik azt mondták, hogy próbáljunk meg inkább együttműködni. Mert hogy máskülönben belemegyünk egy olyan küzdelembe, amiben lehet, hogy az európai autóipar hamarabb fog belerecsenni. Összességében az a vonal, ami most megy, az szerintem sokkal inkább pozitív, mert hogy akár a hagyományos motorok fejlesztésében, plug-in hibridekben, egyebekben jönnek elő az együttműködések, közös akkumulátorfejlesztés, tehát egy rakás olyan dolog van, amivel a kínai autógyárak jelennek most meg Európában, és lesz belőle valami hasonló, mint amikor Európa jelent meg Kínában. Ezt ügyesen csinálják, akkor mindenki profitál. Én jót mosolyogtam most ezen az Európai Uniós balhén, mert most már ugye az Európai Unió különböző bizottsági tagjai ki vannak borulva, hogy elektromos autóba kényszerítették őket, és ugye a két székhely között kell ingázniuk, ami 500 kilométeres hatótáv, és az elektromos autók nem tudják ezt a hatótávot, és falnak koppantak az uniós bürokraták, hogy hát az rendben van, de hát ők nem azért találták ki az elektromos autózás elterjesztését, hogy ők járjanak vele, hanem azért a vásárlók azok vegyenek ilyet. Most meg, hogy belefutottak ebbe a dologba, hogy lecserélik az autóparkot, és nem jutnak el vele, csak úgy, hogyha egy fél órát töltenek valahol, na most van morgás, meg próbálják kibozogni a dolgot, hogy visszakapják a régió dízeles, benzines autóikat. Úgyhogy vannak azért furcsa pillanatok.
2: Hát igen, amikor a valóság bekopogtat a döntéshozók irodahajtaján, akkor azért szembesülnek, hogy az egykori nagy víziók vagy álmok azért nem úgy működnek a valóságban, de hát azért minden bizonnyal a jövő az az elektrifikációról fog szólni, nyilvánvalóan ennek az üteme meg a technológiája az, ami kérdéses. Úgyhogy nyilvánvalóan mindenki ebbe az irányba tapogatózik. Azt azért tudni kell, hogy még egy átlagos vásárló azért meglepődne, hogyha tudná, hogy az európai autógyártóknak mondjuk az elektromos modelljeiben hány kínai komponens, akár Kínában gyártott komponens van, mert azért elég magas ezeknek az aránya. Ugye azért amit mindig ilyenkor szem előtt kell tartani, hogyha valaki megnézi a kínai autópiacot, hogy ott hány elektromos autót adnak el, akkor el kell mondani, hogy kétszer annyit, mint Európában és Észak-Amerikában összesen. Tehát ez egy hatalmas piac, amire nyilvánvalóan sokkal jobban megéri bizonyos dolgokat fejleszteni. Ugye erre hatalmas állami programok is voltak az elmúlt évtizedben, ebből nőttek ki a nagy kínai autógyárak, tehát gyakorlatilag az európaiak megtanították őket autót gyártani, hozzászoktatták a minőséghez, megemelkedtek az elvárások, mert már nem a régi Volkswagen Santanákkal járnak ott sem, és hát gyakorlatilag a kínai autóipar ennek köszönhetően egy önálló életre kelt, a beszállítói lánc már megvolt, mert ugye az európai gyártóknak is annak idején kellett, és hát most ez egy kicsit visszafordult ez a folyamat, úgyhogy most úgy tűnik, hogy a kínai technológiai export indult meg az Európa felé.
1: Na hát, hogyha ezt a mai napit így rászántuk a Peugeotra, akkor még egy rövid zene, és akkor egy kicsit körülnézünk még nálatok, hogy mi az, amit te vársz, hogy milyen modellek érkeznek majd, vagy mi az, amit még látsz, meg mi az, amiről érdemes még esetleg beszélni, akár ilyen piaci filozófiák kapcsán, úgyhogy némi zenés, akkor jövünk még vissza. Jesse.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, és még mindig itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője, meg vele együtt ugye az E408-as Peugeot, tulajdonképpen mind, ahogy mondta, egy nem létező elektromos autó most a palettán, mert hogy az új még nincs itt, a régi meg tulajdonképpen csak látogatóba volt itt.
2: Igen, ez így van.
1: Tényleg a plug-in hibrid az piacon van?
2: Nekünk konkrétan nincs ilyen autónk, de elérhető, rendelhető. Ugye itt azt tudni kell, hogy a plug-in hibrid hajtásban is volt egy váltás az elmúlt évben, és egy új generációs plug-in hibrid hajtás érkezett, nagyobb akkukapacitással, nagyobb rendszer teljesítménnyel, egy új dupla kuplungos váltószerkezettel, és itt azért a gyártás felfuttatásával kapcsolatosan voltak problémák, nehézségek, de most már valamennyi olyan modellhez, ahol a plug-in hibrid hajtás elérhető, ott rendelhető és gyártás alatt vannak. Egyébként lesz nekünk ilyen autónk már, de már a facelift-es verzióból, ezt biztosan mondhatom, úgyhogy néhány hónapon belül azt is ki lehet majd próbálni, és én is nagyon kíváncsi vagyok. Mindemellett azért el kell mondani, hogy itt a magyar piacon sajnos a plug-in hibrid hajtásnak az aránya eléggé visszaszorult az elmúlt időszakban. Hát ennek több oka is van, ugye itt sokan inkább az elektromos hajtást preferálták, arra volt nagyobb állami támogatás. Azért a plug-in hibrid, főleg egy korszerű plug-in hibrid nagy akkupakkal azért egy elég drága technológia. Nyugat-Európában egyébként már az elmúlt évben tapasztalható volt egyfajta élénkülés a plug-in hibrid autók piacán. Nem tudom, hogy ez Magyarországra mennyire tud meggyőzni, azért ez egy eléggé árérzékeny piac. Meglátjuk, bízunk benne, hogy ez az új generációs plug-in hibrid hajtás, ez nálunk is egy kicsit növeli ennek a hajtásmódnak a keresettségét vagy népszerűségét. Abszolút ebben az irányba is dolgozunk, és itt is van ajánlatunk szinte az összes modellben.
1: Hogyha megnézzük a modellpalettát, ugye 3008-asra már van tapasztalatom, és nem is a legnagyobb akkumulátoros volt nálam, hanem azt hiszem ez a 73 kW-os, és az is egy nagyon hatékony autó. Tehát kimondottam jó hatótávval, és ott is egyébként egyértelmű a formavilág, az autónak az egész kialakítása, minden annyira magával ragadó, hogy abból egyébként sokat látni az utakon. Hogy áll itt Magyarországon? Mert egyébként érdekes módon azt mondják, hogy ugye az északi államok után Magyarország az, ahol a legjobban elfogadjuk az elektromos autókat.
2: Hát ez egy érdekes kérdés, mert nehéz azt megmondani, hogy az elektromos autóknak a nettó piaca mennyi Magyarországon, tehát amikor nincsen semmi nemű támogatás, ez ki fog derülni egyébként a következő hónapokban, hiszen a támogatási programnak a legutolsó köre az kifutott. Azt lehet mondani, hogy amikor van támogatás, akkor az elektromos hajtásnak az aránya gyakorlatilag a 10%-ot közelíti, ami egyébként a régióban egy nagyon jó értéknek számít. Azt hiszem, hogy a környező, legalábbis a közép-kelet-európai országokban sehol sem ért el ilyen magas arányt az elektromos hajtásnak az aránya, de viszont ugye messze elmarad akár a fejlett nyugat-európai országokról, és nem beszél a skandináv régióról, ahol akár ilyen 60-70-80, sőt 90%-os elektromos arányt is látunk. Én azt gondolom, hogy egyébként ebből a szempontból van potenciál a magyar piacban. Ugye Magyarország egy adottságaiból adódóan egy kicsi ország, nem megyünk nagy távolságokat, lapos ország, nincsenek nagy időjárási szélsőségek, úgyhogy egy ideális terep szerintem egyébként az elektromos autózásnak. És ami érdekes, hogy egyszer olvastam egy uniós statisztikát arról, hogy az Unióban Horvátország után Magyarországon a legnagyobb az aránya a kertes házaknak vagy önálló ingatlanoknak. Mi ezért fontos az elektromos autózás szempontjából, mert ezeknek mindegyike egy potenciális töltőpont. Hát én azt gondolom, hogy az ország az egy ideális terep egyébként az elektromos autózásnak, főleg, hogyha gazdasági mutatóink egy kicsit kedvezőbbek lennének, és hozzá kell tenni azt is, hogy azért jelentősen bővült a töltőhálózat, ugye te is érintetted ezt a témát, tehát ma már azért nem kell attól félni, hogyha az ember elindul valamelyik irányba, főleg, hogy talán nagyon forgalmasabb főúton, autópályán akkor ne találjon töltőponton, sőt, inkább időnként a bőség zavara, hogy vajon melyik hálózatnál éri meg jobban töltenék.
1: Amelyiknek jók az árai.
2: Igen, szóval, hogy nagyon impozáns az a fejlődés, bár még mindig nem kielégítő, ami a töltőhálózatban történt, és ugye rengeteg projekt van még folyamatban, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok töltőtelepítést fogunk látni még itt a következő egy-két évben, ugye erre megnyíltak nagy uniós források is, úgyhogy több ilyen projekt van, úgyhogy én ebből a szempontból enyhén optimista vagyok. Hozzátéve azt, hogy azért a magyar vásárló, átlagvásárló azért eléggé konzervatív, eléggé nehezen veszi azt, hogyha ő keretek közé van szorítva, és bárki korlátozza, vagy nehezíti az ő autózását, a komfortja csorbul. Árérzékeny, hogy ez is benne van a pakliba, de azért úgy tűnik, hogy elég jobban nem teljesítünk rosszul.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt van velünk Mocsai Zoltán, a Peugeot PR és marketing vezetője. Mi az, amit látsz, ami érkezik még belátható időn belül?
2: Hozzánk érkezik belátható időn belül, az ugye a már említett 408-as modellnek a faceliftje. Ennek a gyártása már elindult, és gyakorlatilag valamikor nyáron, de legkésőbb szeptemberben fogjuk kezdeni ennek a forgalmazását. Ahogy említettem, műszaki szempontból, hogy 99%-ban megegyezik a jelenlegi 408-asról, egy kicsit tetszetősebb, vonzóbb lett a dizájn, és tényleg nagyon szép lett az autónak az új eleje, új fényezése.
1: Az eddig is jól nézett
2: ki. De igen, szóval, igen. Ha lehet ezt még fokozni, akkor egy kicsit még fokozták ezt a wow élményt, amit a 408-as kapcsán szokott a központi kommunikáció említeni. Ugye idén lesz párizsi autószalon, október elején, ha jól emlékszem, itt a Peugeot meg fog mutatni két új tanulmányautót. Ezek közül az egyik az már az új 208-asnak az alapját képezi, ami egyébként valószínűleg jövő év első felében meg fog érkezni a piacra, és ami még újdonság és különlegesség, az várható a 208-as EGTI, ugye a jelenleg is futó 208-as generációnak egy elektromos és igen-igen sportos, dinamikus.
1: Hát ő kapja meg a 280 lovas motort.
2: 280 lóerős hajtással, gyűltetett futóművel is egy nagyon különleges külső-belső megjelenéssel. Hát, hogy itt mi mikor jutunk autóhoz, azt nehéz megmondani, mert korlátozott darabszámban fogják ezt a modellt gyártani. Igazából a széria gyártása ősszel indul, én bízom benne, hogy azért még idén fel tudunk tenni egy ilyen kis élményautóra, és ki lehet majd próbálni.
1: Korlátozott darabszámban ott fogok ülni a küszöbön.
2: Igen.
1: Na hát.
2: Nagyjából ennyi, ami várható. Ugye nemrég megújult a 308-as modell, itt újdonság, hogy visszatért a dízelmotor.
1: Várjál, 308-asból van tisztán elektromosotok?
2: Van, létezik, tesztautónk nincs belőle.
1: Nincs, igaz?
2: De létezik az elektromos változat, igen. Igen.
1: Ott milyen hatótáv van?
2: Ott emlékeim, most ezt fejből nem tudom, de ha jól emlékszem, ilyen 420-430 kilométeres, ott egyel kisebb akkupak van.
1: Aha, tehát ugyanaz az akku, mint a 52-es aksicsomag.
2: 208-as, 2008-asban, és ugyanaz a hajtás. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy abban a kombinációban mi egy kicsit kevesebb fantáziát láttunk, úgyhogy létezik, rendelhető, de ezért a tesztparkban nem szerepel.
1: Igen. Na hát Zoli, én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Hát én köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ahhoz képest, hogy egy ilyen pár perces beszélgetést gondoltam, a 408-as, az E408-as kapcsán egészen jól eltöltöttük ezt a majdnem másfél órát itt, úgyhogy tényleg rengeteg érdekesség van ott a Peugeot világában, meg nagyon komolyan fejlesztetek, tehát azt lehet látni, hogy független attól, hogy örültök, hogy visszajött a dízel, meg nyomjátok is, mert hogy ebben mindig is jók voltatok, meg hogy nagyon jó ajánlatok vannak, ugye most ezek az 1-2-es benzinmotorok, és azért lényegesen jobbak lettek, mint az első szériák voltak, tehát ezek is beértek, tehát összességében tényleg egy nagyon jó modellpaletta van nagyon szép autókkal, de azért vannak érdekes elektromos autóitok is.
2: Igen, tulajdonképpen egyébként most az idejében viszonylag kevés újdonság érkezik, inkább faceliftek, és a gőzhenger az valószínűleg jövőre fog beindulni, mert érkezik az új 208-as, 2008-as, érkeznek majd még új a hajtások, meg még olyan dolgok is, amelyekről nem beszélhetek, és hát egy nagyon fontos fegyverszény, amit azért még itt szeretnék a végén elmondani, hogy idén februártól itt Magyarországon valamennyi Peugeot személyautóra 8 év vagy 200.000 kilométer gyári garanciát vállalunk, és azt gondolom, hogy ez is azért egy nagyon fontos érva a Peugeot mellett, minden mellett, hogy egy kiterjedt kereskedői szerviz háttérrel, megbízható alkatrészellátással rendelkező európai márka, aki egy ilyen autót megvásárol, annak gyakorlatilag 8 évig nyugta van, és nem igazán kell foglalkozni. Nyilván a karbantartással kell, de egy biztosítva van az autónak a jövője egészen 200.000 kilométerig, ami egyébként egy egyedülálló ajánlat jelenleg a piacon. Hangsúlyozó, hogy ez egy gyári garancia, tehát mindenre vonatkozik, amire a kötelező gyártói jótállás kiterjed, úgyhogy ez egy nagyon pontos érv és egy megnyugtató dolog a Peugeot márkánál.
1: Megnöveli a használt autónak az értékét, és tehát 4 év után eladunk egy garanciális autót, ami még van 4 év, tehát abszolút, azért nem hangzik abszolút olyan rosszul. Na, tényleg hagylak. Na, köszönöm szépen. További kellemes hétvégét neked, vigyázz magadra. Hello, szia.
2: Köszönöm.
1: És ennyi volt a mai műsor. Köszönet a kitartó figyelemért, vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét, és ha autóvásárlás előtt állnak, mérlegeljenek, különösképpen akkor, hogyha tisztán elektromos az autó, üljenek bele, nézzék meg, hogyan tudják kezelni, hogyan tudják használni. A kínai márkák egyébként elképesztő luxussal borítják tele az autót, tehát olyan dolgokat kapunk, amik nagyon prémium kategóriába röpítenek minket, de a biztonság, hogy mennyit kell elmojoljunk menet közben az infotainment rendszerben, mert hogy erre nem hajlandók, hogy ezt Európára hangolják, legalábbis egyelőre nem látom ezt a hajlandóságot, úgyhogy mérlegeljünk, nézzük meg, hogy mennyire vakít el minket bizonyos mennyiségű extra luxus, és hosszú távon pedig, amikor az autót használjuk a mindennapokban, akkor ez mennyire válik majd nyűgössé, hogy éppen nehezebben kezelhető az autó. Épp a kínai filozófia alapján elkészített infotainment rendszeren keresztül, mert hogy ők meg mindent beépítenek oda. Na mindegy, mérlegeljenek, de egyébként meg az az érzésem, hogy azért az a luxus, azok a szolgáltatások, amiket ők beépítenek az autókba, azért sokakat el fognak vinni abba az irányba. De hát bízunk benne, hogy az európai autóipar is azért fel tudja venni velük a lépést, és ők is megszólják majd ilyen dolgokkal az autókat, és akkor egy kicsit kiegyenlítettebb lesz ez a verseny a piacon. Na de hát ennyi volt, úgyhogy búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos időre számíthatunk, a cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Változatos programokkal várják a családokat gyermeknap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Jó reggelt kívánok! Hétköznapokon este 7:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. Rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt, az Állatkerti körútat a Gundál Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a 2. kerületben a Széjjel utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György utca Széher út megállót. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies, Bárány Annával, itt a Jazzin.

0: love the most, like it or not. But baby, how does that get hot?
1: Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok, ez a Jazzy időutazó műsora, a Jazzy Goldies. Annak is ma egy rendhagyó adását szeretném most felkonferálni. Holnap, vagyis június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját, és én tagja vagyok egy Facebook csoportnak, egy Marilyn Monroe rajongói Facebook csoportnak, ahol már hetek óta ünneplik a művésznőt, nem látott fényképekkel, nagyon érdekes cikkekkel, úgyhogy a mai Goldies reflektor fényében a 20. század egyik legtöbbet fotózott, és talán legikonikusabb alakja Marilyn Monroe áll, de még mielőtt hoznám az érdekességeket és játszanám a dalait, jöjjön a kalendárium. 1911-ben ezen a napon bocsátják vízre a Titanicot. A White Star Line hajótársaság megbízásából 1907-ben három luxus gőzös tervezésébe fogtak. A Titanicot az észak-írországi Belfastban a Harland és a Wolf hajógyárban építették. Korának legnagyobb hajóját 1911. május 31-én bocsátották vízre a Belfast Log tengeröbölben. A hajó legnagyobb szélessége a vízvonalnál 28 méter, hosszúsága 260.

legnagyobb élő legendája. Egy maréknyi dollárért és a dollár trilógia többi részében viselt híres poncsóját a forgatások alatt egyetlen egyszer sem mosták ki, mert Eastwood attól tartott, hogy tönkre megy a ruhadarab. Hoztam még érdekességeket. Bár ma már óriási sztár, az igazi nemzetközi hírnevet és a hollywoodi áttörést bőven a 30-as évei felett érte el, mégpedig spagetti westernekkel. Ironikus módon a filmtörténet leghíresebb cowboya súlyos lószőr allergiával küzd, így a western filmek forgatása fizikai kihívást jelentett számára. Clint Eastwood nem csak játszik és rendez, hanem tehetséges jazz zongorista és zeneszerző is. Több saját rendezésű filmjének is ő maga írta a zenéjét, egyébként nem sokára énekelni is hallhatjuk őt, és ha egyet visszalapozunk a naptárban, és tegyük is meg, akkor azt látjuk a május 30-ánál például 1909-ben, hogy a világra jön Benny Goodman, amerikai klarinét művész zenekar vezető. Egy 12 gyermekes, rendkívül szegény, chicagói zsidó bevándorló család 9. gyermekeként született. Édesapja beíratta a gyerekeket egy ingyenes zeneiskolába. Benny pedig azért kapta a klarinétot, mert ő volt a legkisebb és a legsoványabb, és ez a hangszer volt a legkönnyebben hordozható. 1935. augusztus 21-én a Los Angeles-i Palomar Ballroomban adott koncertjét tartják a swing korszak hivatalos kezdetének. A fiatalok megőrültek az új energikus ritmusokért. Talán kevéssé ismert, de olyan világhírű zeneszerzők komponáltak kifejezetten Benny Goodman számára műveket, mint Igor Stravinsky, Bartók Béla vagy Aaron Copland. Benny Goodman a magánéletében hihetetlenül szórakozott volt, gyakran előfordult állítólag, hogy beszállt egy taxiba, majd elfelejtette, hogy hova is akar menni, vagy idegen emberek kabátját vette fel távozáskor. És már is indulnak a melódiák, mert hát ez mégiscsak a Jazzy Goldies. Elsőként itt a Goldiesban Clint Eastwood énekel, őt Benny Goodman váltja, a sort pedig Julie London zárja. Jó szórakozást!

0: Már is folytatódik az időutazás itt a 90.9 Jazzin, hiszen ez a Jazzy Goldies. Június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját, így aztán itt a Goldiesban is hozok róla érdekességeket, és természetesen játszom a dalait is. Most a kispolgár.com, valamint a Hír 24 híreit hozom. Marilyn Norma Jean Mortensonként született 1926-ban, tehát édesanyja a Gladysnek nagyon nehéz élete volt. Első férje bántalmazta, és még a gyerekeit is elrabolta. Marilyn csak 10 évesen tudta meg, hogy van egy húga, és van egy öccse is. Gladys egy filmstúdióban dolgozott, ott ismerte meg Marilyn apját, akivel sohasem voltak házasok, csak egy rövid viszonyuk volt. Aztán az asszony elvesztette a munkáját, és Marilyn egy ideig nevelőszülőknél volt, amíg az édesanyja talpra nem állt. Sajnos Gladys mentális egészsége nem sokkal később teljesen tönkrement, skizofréniát állapítottak meg nála, és pszichiátriára küldték. Marilyn ekkor állami gyámság alá került, mivel szülője sem volt, aki nevelhette volna, innentől pedig hol árvaházban, hol pedig anyja barátnőjével és annak családjával élt. Hát ez utóbbi otthona sem volt sokkal jobb az árvaháznál. Felnőttként egy interjúban elmondta, hogy a családapa molesztálta őt. Marilyn egész életében küzdött azzal, hogy néha dadogott. A dadogás oka lehetett genetikai, azaz, hogy valami hiba van az agybeszéd központjában, de lehet szerzett is, azaz, hogy traumák hatására alakul ki. Marilyn filmjeiben és éneklésében is lehet hallani, hogy mélyről, torokból jövő hangon szólal meg, ezt a dadogása ellen fejlesztette ki, mégpedig egy beszédterapeuta javaslatára. Monroe első filmjeivel színésznőként hát finoman szólva sem ért el átütő sikert, de tömegek figyeltek fel szépségére. Érdekes amúgy, mennyire változik a szépségideál. Marilyn egy sokkal egészségesebb, teltebb testalkattal rendelkezett, mint a későbbi túlzottan vékony modellek. Igaz, ő is plasztikáztatott. Orrát, állkapcsát is műtötték, a baba hajakat pedig kiszedték a homlokából, hogy az magasabb legyen. Ez időtájt a második filmes nekifutásánál lett még szőkébb, a híres platina szőke. Színésznői áttörés 1953-ban jött el, amikor egymás után 3 kassza siker produkcióban is szerepelt. Ezek voltak a Niagara, a Szőkék előnyben, és a Hogyan fogjunk millió most. Ugyan némelyikre a kritikusok nem voltak vevők, a közönség körében azonban óriási sikert arattak. Marilyn lett a később világhírű Meztelen nők fotóit tartalmazó Playboy férfi magazin első címlaplánya. Talán kevesen tudják, hogy Hugh Hefner közvetlenül Marilyn Monroe mellett nyugszik, és több százezer dollárt kellett fizetnie annak, aki melléjük szeretne temetkezni. A színésznő és a Playboy alapítója Hugh Hefner is a Los Angeles-i Pierce Brothers Westwood Village Memorial Parkban nyugszanak, olyan hírességekkel egyetemben, mint Truman Capote vagy Farrah Fawcett. A Playboy alapítója egyébként annak idején azért vásárolta meg a helyet, mert azt szerette volna, hogy a színésznő mellé temessék. A Westwood Village temetőben található sírt Marilyn Monroe és Hugh Hefner nyughelye mellett 2 éve 195 000 dollárért árverezték el, egy tech befektető vásárolta meg. A becslés egyébként eredetileg az volt, hogy a nyughely 200 és 400 ezer dollár között kell majd el. Emlékezzünk most Marilyn Monroe-ra, hiszen a gyémántok a hölgyek legjobb barátai. Jó szórakozást!
1: The French are glad to die for love. They delight

Itt a Jazzin már is folytatódik a Jazzy Goldies. Június 1-én ünnepli a világ Marilyn Monroe születésének 100. évfordulóját. A színésznőnek mindössze 36 év adatott. 1962 nyarán Marilyn a barátaival Frank Sinatra légtáhói házában pihent, amikor a jazzénekes Buddy Greco meglátta, felkiáltott: Istenem, micsoda gyönyörű nő! Marilyn valóban ragyogott, amikor napszemüvegében csinosan kiszállt a limuzinból, senki sem sejtette, hogy mindössze hetei vannak hátra. Greco szerint Marilyn okos, vicces és törékeny volt. A hétvégére Peter Lawford színész és felesége Pat is megérkeztek, ők mindannyian Sinatra vendégei voltak. Sinatra és a Lawford házaspár pontosan tudta, hogy Marilyn viszonyt folytatott Jack és Bobby Kennedyvel, most pedig depressziós, magába zárkózott. Azt remélték, hogy ha kiviszik Los Angelesből, akkor elterelhetik a figyelmét. Egy este, amikor Greco fellépett a The Lady is a Tramp című slágerével, Marilyn tántorogva jelent meg az ajtóban, dühösen kiabálva, hogy kit bámulnak ezek? Sinatra gyorsan szólt a testőrének, aki a karján vitte ki az illuminált színésznőt. Greco követte, és a medencénél találta Marilynt. Sápadtan, kábultan ült, ezért visszakísérte a szobájába. Másnap Marilyn visszarepült Los Angelesbe Lawforddal, Sinatra magángépén. 1962. augusztus 4-én hunyt el, 36 éves korában. Halálát öngyilkosságnak nyilvánították, amelyet akut barbiturát mérgezés okozott, de utolsó heteivel és hónapjaival kapcsolatosan még mindig kérdések merülnek fel. Monroe utolsó interjúját Richard Merrimannek, a Life magazin szerkesztőjének adta, az interjú két nappal halála előtt jelent meg a magazinban. A színésznő terjedelmes kommentárt fűzött a hírhet 1962-es John Fitzgerald Kennedy elnök előtti születésnapi fellépéshez a Madison Square Gardenben, felidézve a pillanatot. Síri csönd lett urrá akkor. Nem gondoltam, hogy bármi is kijön majd a torkomon. Amikor a mikrofonhoz értem, csak vettem egy mély lélegzetet, aztán hirtelen azt gondoltam, hajrá, eléneklem ezt a dalt akkor is, ha ez az utolsó dolog, amit valaha is teszek. És nem csak az elnöknek, hanem az egész népnek is. Marilynnek sok démona volt. Súlyos depresszióban szenvedett, többször került a pszichiátriára, sokszor túlhasznált gyógyszereket, sokszor meg akart halni. A forgatásokon mindig késett, sokszor nem volt teljesen magánál, ezzel pedig magára haragította a stábot, sokan dívának tartották. Tony Curtis is később úgy nyilatkozott a közös munkáról: nem csak késett, de minden felvételt ezerszer akart újra és újra venni, annyira bizonytalan volt magában, ami viszont a kollégák teljesítményének rovására és persze idegeire is ment. Marilyn halálát mentális betegsége és traumái okozták. Gyógyszer túladagolásban hunyt el. Sok összeesküvés elmélet született arról, hogy valójában tulajdonképpen nem is öngyilkos lett, hanem a Kennedy klán ölette meg, de hát persze erre soha nem lett bizonyíték. Itt a Jazzy Goldiesban emlékezzünk a ragyogó, szőkehajú színésznőre, a Van, aki forrón szereti sztárjára. A Jazzy Goldiesban természetesen újra Marilyn Monroe énekel, őt követi Buddy Greco és a jó barát Frank Sinatra.

És már is folytatódik a Jazz the Goldies, természetesen itt a 90.9 Jazzin. 1977. június 1-én hunyt el egy legendás művész, egy legendás hang, Básti Lajos. A magyar színjátszás egyik legkülönlegesebb hangú művésze, eredetileg Berger Lajos néven született Keszthelyen 1911-ben. Lánya, Básti Juli, szintén Kossuth Díjas színésznő lett. Kevesen tudják, hogy Básti fiatalon még orvosi egyetemre is járt, mielőtt végleg a színészet mellett döntött volna. Felesége a pályatárs Zolnai Zsuzsa emlékezése szerint a kiváló színész Mányai Lajos parancsolta fel Pestre. Idézem, te hülye, aki így mond verset, annak az akadémián a helye. Audrey Árpád egyetlen adivers meghallgatása után fel is vette a Színi Akadémiára. Az évtized közepétől nem csak a színpadon, hanem mozgóképen is bizonyította tehetségét Básti Lajos. A szóbeszéd szerint olyan jóképű volt fiatal színészként, hogy a hölgyek csak miatta jártak színházba. Ekkoriban változtatta meg a nevét Bergerről Bástira. Művész nevét a legenda szerint Cifra Géza rendezőtől kapta, a Szent Péter esernyője forgatása idején. A II. Világháború idején zsidó származása miatt hosszú időre háttérbe szorult, és munkaszolgálatra is elhurcolták. Mindezek ellenére a háború után a Nemzeti Színház egyik legnagyobb művésze lett. Básti Lajos nem csak kiváló színész volt, hanem a magyar nyelv egyik legszebb megszólaltatója is, sokan pusztán a hangjáért rajongtak. A nézők szerint a királyi megjelenés is alkalmassá tette fejedelmi és tragikus hősök megformálására. Legendás alakítása volt Ádám szerepe az Ember tragédiájában, amelyet hosszú éveken át játszott hatalmas sikerrel. Hát én valahogy úgy vagyok vele, hogy szerintem a rajongás képességét igenis lehet örökölni. Nekem drága jó anyám volt lelkes színész rajongó, Besenyei Ferenc, Bicskei Tibor és Básti Lajos volt a nagy kedvence, így aztán már tulajdonképpen gyerekként a vérembe ívódott az ő szeretete, és meg is ismerhettem őt, Torma Gedeont az Abigailből, és olyan filmeket, mint például az Elsietett házasság, ahol Básti Lajos partnere Tolnai Klári volt, vagy az örök kedvenc, a Butaságom története Rutkai Évával. Ma sem tudok tovább kapcsolni a tévéről, hogyha ezek közül bármelyiket adják, és az Elsietett házasságot éppen néhány hete adta a tévé, úgyhogy higgyék el, hogy ezeket a filmeket kívülről tudom, de azért 101-jére is megnézem őket. A kollégák szerint Básti Lajos elképesztő fegyelemmel készült minden szerepére, és még a próbák előtt kívülről tudta a teljes szöveget. Nem csak színész volt, hanem tanár is. A Színház és Filmművészeti Főiskolán beszédművészetet oktatott. Tanítványai később azt mondták róla, hogy nem csak beszélni, hanem gondolkodni is megtanultak tőle. Kevesen tudják, de Torma Gedeon szerepét már halálos betegen játszotta. A film bemutatóját nem is élte meg. 1977. június 1-én örökre elnémult a gyönyörű hang. Básti Lajos síremléke a Farkasréti temetőben található, akik hallgatják a Goldist, pontosan tudják, hogy időről időre kilátogatok kedvenceim sírjához, és Básti Lajos végső nyughelyét egy koronát idéző szobor díszíti. Jöjjenek a zenék, folytatódjon az időutazás. Jó szórakozást!

Az elmúlt percekben a Jazzy Goldiesban Michael Bublé énekelt, és ezzel a mai válogatásom a végéhez is ért. Ha tetszett az összeállítás, akkor a jazzy.hu oldalon keressék a Goldies archívumát, és ezt a műsort jövő szombaton délelőtt 10-kor újra meghallgathatják. Remélem, szerették a mai muzsikáimat is, és a jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az esti ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzén. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Vár ránk még egy dal Marilyn Monroe-tól, a sort pedig Bruce Willis zárja. Kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblókatás vár téged is. www.rozalia.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.

0: sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írta a közösségi oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 000 kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban a 226-os autóbusz rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti az Óbudai sziget és a Bogdáni út közötti megállókat rendezvény miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányunként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Rendezvény utó munkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Napközben időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni. Valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Lezárták a 19. kerületben a Katica utcát a Teleki utca után csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, 11 óra után pedig kezdődik a mai Jazzy Lexikon. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Snoop Dogg, DJ Cassidy és Mary J. Blige közös felvételével a Diamond Life-val készülök többek között. Mary J. Blige amerikai énekes, dalszerző, zenei producer és színésznő, aki számos Grammy-díjat kapott már. R&B, rap, pop és gospel kategóriában is. És a The Hatch Fest Collective-vel kezdünk, a Place in the Sun jöjjön kezdésnek. Egy alternatív és indie pop műfajban alkotó zenei formáció. Céljuk a néhai Ben Hutchinson és barátai archívumából származó több évtizedes dalok és demók újragondolása, valamint remixelése az új generáció számára.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek, többek között Tán Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére, ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó dísz előadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és Loering első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. A The Cosmic Surf Clubtól jön a Love in the Air. Egy négy zenészből álló zenekar, ők több albumot megjelentettek már, és Shirley Bassey-től kezdünk a Diamonds Are Forever-el. Delcy énekesnő a 20. század második felének legsikeresebb és legnépszerűbb brit énekesnőjének is tartják. Világszerte több mint 100 millió albumot eladott.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Gellért-hegyi Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk. A Jazzy Lexikonban a Lighthouse Family-től a High című klasszikust fogom elhozni. Az angol popzenei duótól, amelyek 1993-ban indult útjára. A popzenén kívül egyébként a Rhythm and Blues és az Easy Listening műfajukban is alkottak dalokat. Pályafutásuk során több nagy lemezt piacra dobtak. Sister Sledge-től is jön egy dal, a We Are Family. Az amerikai lánycsapat 4 testvérből áll. Az együttes legsikeresebb dala nem más, mint a We Are Family, az 1979-es diszkós láger. És pár of Stellar-tól a Kiss Me Twice-szal kezdünk. Az osztrák zenész a 2000-es években kezdett el zenéket írni, a korai munkáit egyébként Plasma álnéven szerezte.

0: Jazzy Lexikon.
1: A fővárosban szinte havonta találnak világháborús bombákat egy-egy építkezés vagy felújítás során, de időről időre hallunk a Dunamedrében talált aknákról vagy bombákról is. Nem tudhatjuk, mennyi robbanó szerkezet lehet még a fővárosban és a folyóban, mivel a II. Világháború végén több tízezer tonnányi bombát dobtak le Magyarországra. Az aknamentesítést már 1945 végén elkezdték, és 1950-re befejezetnek jelentették. Természetesen ez csak a hivatalos verzió volt. Gyakran kerülnek elő félmázsás vagy annál nehezebb súlyú robbanótestek, de a kisebb 100 kg körüliek sem ritkák.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folyt a csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Janklovics Péter humor pöröje lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zene Gyűlölő 3.0, a Siker Széria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Napos időre számíthatunk. Gyermeki és ifjúsági részvételi fórumot hoznak létre. A motorosokat ellenőrzik az utakon a jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Gyermeki és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es hősi parcellánál arról beszélt, hogy a hősiesség valódi jelentése a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a Hősök napja összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban ugyanazért a Magyarországért álltak helyt. Az országgyűlés 2001-ben fogadta el a Magyar Hősök emlékünnepéről szóló törvényt. Azóta május utolsó vasárnapján emlékeznek az elmúlt 1000 év magyar hőseire. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

Mixet Kőszegi Kristóf készítette. Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

espacio en donde solo yo.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos időre számíthatunk, hátrányos helyzetű gyerekek látogattak a Karmelitába. A cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárca vezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon. Elmúlt 13 óra. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Szentpéteri Csillától hozok egy dalt, Hattyú Blues-t. Ő 6 évesen kezdett zongorázni, és tanult Finnországban is, illetve Olaszországban. Több évig a Budapesti Zeneakadémia tanára is volt. És Sue Giro, valamint Hozzy Conte közösével a Real Who Turned-el kezdünk. Előbbi a kortárs, leginkább digitális streaming platformokon jelenlevő zenei projekt előadó, akinek munkássága a világzene és kellemes lágyabb R&B soul műfajokhoz kapcsolódik.

0: Jazzy Lexikon.
1: Mátyás építette a róla elnevezett templom máig legjellegzetesebb részét, a délnyugati harangtornyot, a hazai gótikus építészet egyik legnagyszerűbb alkotását, amely rajta elhelyezett címer felirata szerint 1470-re készült el. A török uralom idején a műezinek naponta ötször mentek fel a toronyba. A harangtorony ma is őrzi eredeti formáját, jó lehet a 19. század végén, a millenniumi átépítések során a teljes kőanyagot kicserélték, kőcsipkés sisakját Schulek Frigyes álmodta meg. A torony 1894-es rekonstrukciója óta csak a kiváltságosok számára volt bejárható, zárt erkélyes termébe 1911-ig tűzőrség működött. A nagy közönség számára 2015-ben egy felújítás keretében nyitották meg a Mátyás templom harangtornyát, amely szervezett túrák keretében azóta látogatható. Magassága 78 méter, a kilátó teraszra 197 lépcső megmászása után juthatunk fel, ahonnan a város csodás panorámája tárul elénk.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban. Kurt Maluta jön a Devil's Ball nem soká. 1953-ban született a svájci énekes zeneszerző, aki 1979 és 2016 között 8 albumot jelentetett meg. Mike Oldfieldtől is jön egy dal, az Escansion. A Grammy-díjas brit zenész, zeneszerző, előadó művész 1973-ban robbant be a köztudatba a Tubular Bells című instrumentális opusszal, és Isaac Fitzgerald-től a Brian Faith-tel kezdünk. A szólénekes nő dalszerző zongorista, zenéjére a soul, gospel és blues stílusok egyedi ötvözése jellemző.

0: Jazzy Lexikon. A budaörsi Endresz György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endresz György 1931-ben a kanadai Új-Fullendről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátra levő részét. Így a Mátyás földre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceán repülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette, gyorsabban, mint addig bárki, óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe, így három világrekord is megdőlt azon a napon.
1: Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. A Lastin White-tól jön a The Week nem soká. Az olasz zenekar egy szimbolikusan utal az alipító hajára, amely egészen fiatal kora óta fehér. És George Sims-től kezdünk a Who's Crying Now-val. Az amerikai énekesnős dalszerző az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején vált ismerté a pop és dance zene színterén.

0: Jazzy Lexikon.
1: Amikor ma lakótelepekről beszélünk, olyan panel rengetegek jutnak eszünkbe, mint a József Attila lakótelep vagy a Havanna. Ezek egykor a lakhatási válság enyhítését szolgálták. A Kádár korszakban hatalmas lakásépítési program indult. A tervezők új technológiákkal, szerkezetekkel és anyagokkal, valamint új elrendezési módokkal kísérleteztek. Az építési hullám első pontjaként a József Attila lakótelep építése kezdődött. Itt épült fel Budapest első panelháza is. A város legzöldebb és legbarátságosabb lakótelepe több ütemben valósult meg Mester Árpád tervei szerint. Az első kapavágások 1957-ben történtek, még az utolsó lakóház átadására 1981-ig kellett várni. A lakásokat rászorultsági alapon utalták ki. Az igénylés alapja a korábbi szűkös vagy leromlott állapotú lakás és a több gyermek volt. Az első lakó 1959. augusztusában vette át a Dési Huber utca 18-ban található lakásának kulcsait.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Napos időre számíthatunk. Hátrányos helyzetű gyerekek látogattak a Karmelitába. A cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárca vezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon délután 2 után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Pacsai Krisztinától hozok egy dalt, a Music is My Life-ot. A magyar énekesnő dalszerző elsősorban a jazz, a soul és funk műfajokban alkot. Nevéhez fűződik a New Funky Generation formációval közös munka is, és énekesként közreműködött többek közt már a The Smook Orchestra, vagy éppen a Funky Bob felvételein is. Callao-tól kezdünk a Hey Gringo-val viszont, egy 2012-ben alapított izlandi rockzenekarral, akik a blues, a folk és soul elemét ötvözik nyers, érzelmes hangzással.

0: Házi Lexikon.
1: A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors, kis vadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg inkább a modellezők használják.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Buzlitól hozok egy dalt, az Are We Giving Up-ot. Az amerikai énekes dalszerző eredeti neve Thomas Humphrey Meyer 2020-ban jelentette meg ezt a lemezt. Betty Black és a The Family Fortune közöse is itt lesz velünk a Sweet Dreams. Betty Black, vagyis Sylvia Gordon, egy izgalmas R&B, soul és electropop előadó, aki a New York-i alternatív zenekarán kívül szerzett hírnevet magának. És Simon Kopmeyer-től kezdünk az Opposites Attract-tel. Az osztrák énekesnő és dalszerző a jazz a pop műfajában tevékenykedik, hangja pedig a melegség és az érzékenység tisztaság jellemzi.

0: Jazzy Lexikon.
1: A toronyzenészek, más néven turnerek a szabad királyi városok alkalmazásában álló muzsikusok voltak, a városok zenei életének központi szereplői. Zenével fogadták az érkező, áthaladó és távozó előkelőségeket. Tevékenységük nem csak a zenélésre korlátozódott, hanem kiterjedt sok más területre is. Kezelték az órát, örködtek, jelezték, ha tűzütött ki valahol, ahogyan más veszélyhelyzeteket is. Források bizonyítják, hogy a nagy boldogasszony, azaz Mátyás templom toronyzenészei már 1500-ban újévi köszöntő zenét szolgáltattak. A török idők alatt a toronyból műezinek hívták imára a híveket. Zene szó csak kiűzésük után a 18. században csendült fel ismét, ezúttal Pesten, a Pesti Városháza tornyából. A milleniumra átépített Mátyás templom tornyából 1896-tól szólt ismét toronyzene általában évente egyszer, hamarosan megteremtve a tradíciót, mely a következő század első évtizedeiben a város egyik zenei csemegéje lett. 1899-ben a kőbányai Szent László templom is átvette ezt a szép hagyományt.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Jazzamer egyik dalával, a Song for Maggie-vel készülök. 1990-ben alapították a német duót. A zenéjükre a lounge, a jazz és bossa nova jellemző. És Tape 5-tól a Longitude 5421-nal kezdünk. Martin Strathausen alapította 2003-ban a Tape 5-ot, akik a jazz, a soul, a swing és latin reggae hatásokat hozzák nekünk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Szenes Hanna asszimilált budapesti zsidó családba született 1921-ben, de a magyarországi zsidó törvények miatt 1939-ben kivándorolt az akkor még brit fennhatóság alatt álló Palesztinába. Csatlakozott a zsidó fegyveres védelmi szervezethez, majd 1943-tól a brit hadsereg katonája lett, ahol ejtőernyős és rádiós kiképzést kapott. A jugoszláviai ejtőernyős földetérés után társaival Magyarországra készült visszatérni, hogy az ellenállás munkáját segítse. A határon azonban elfogták és börtönbe vetették, majd 1944-ben a nyilasok kivégezték. Mindössze 23 éves volt. A róla elnevezett parkban található miniszobor ejtőernyős felszerelésben éppen a repülőgépről való elrugaszkodás pillanatában ábrázolja Szenes Hannát. A magyar Anna Frank fiatal arca eltökéltséget sugároz, bátran néz szembe az önként vállalt nemes feladattal.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követő fűszfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat, a számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések, így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége három éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és a régészettel is, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Utcára viszik az operát Rómában. Mától egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni a római operaházba. A művészek a sevillai Borbét adják elő 9 alkalommal a következő 3 hétben. Az első állomás a népi negyedként ismert Kvárticsóló lesz. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Északa beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt. A Hősök terét körben és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Avonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartás miatt. Ma lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. Felújítás miatt lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Az érintett BKK autóbuszok továbbra is terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ma a föld alá megyünk, és egészen speciális helyszíneket fogunk felkeresni, az atombunkereket a fővárosban, Budapest területén. Sok-sok kérdést felvet, hány atombunker van Budapesten, vajon mikor épültek ezek, és persze az, hogy mennyire biztonságosak ezek. Szóval foglaljuk össze egy kicsit ezt.
2: Óhatatlanul is felmerülnek ezek a kérdések. Én is azért gondoltam, hogy egy olyan téma ez, ami tényleg mindannyiunkat foglalkoztat, hogyha bármi történik, vagy ha történhet, vagy történhetett volna akár régebben is, akkor vajon hova tudnánk elmenekülni itt a fővárosban. És ezzel kapcsolatban az első helyszín, ami mindenhol felmerül, az egy rendkívül nyilvánvaló helyszín, és talán mégsem így gondolunk rá, ami nem más, mint a metró alagút rendszere. Hiszen a 2-es és 3-as metró alagút rendszere az maga egy olyan hely a föld alatt, a földgyomrában, ami abszolút egy ilyen helyzetben működhet, és több százezer ember számára jelenthet védelmet. A 2-es és a 3-as metró, ugye ez a piros és a kék vonal. A számítások szerint olyan 200-220 ezer ember tud elférni. Nagyon fontos, hogy soha nem került sor még éles tesztelésre vagy bevetésre, tehát ezek mind olyan dolgok, természetesen már a hidegháború éveiben is felmerültek ezek a szükségletek, tehát így is tervezték meg ezt a rendszert, úgyhogy alkalmas arra, hogy ott lent emberek százezreinek menedéket jelentsen. Sok szempont van egy ilyen óvóhely esetében, természetesen tudjuk azt, hogy például ha erre sor kerül, vagy sor kerülne, akkor a síneket áramtalanítják. És ha bemenne ez a 220 ezer ember, akkor tudjuk azt, hogy nagy fél négyzetméter jutna minden egyes emberre, tehát egy négyzetméteren ketten állnánk. Nagyon fontos, hogy ezek az alagút részek, hiszen több részből áll ez a rendszer, egymástól elkülöníthetők, tehát ilyen zsiliprendszerrel hermetikusan lezárhatók, a felszíntől is elválaszthatók, illetve egymástól is elválaszthatók. A mozgólépcsők tetején, illetve az alján ilyen hatalmas, több tonnás, kb. 80 centi vastag léglökés álló és ólommal bélelt zsilipkapuk vannak, amiket ilyenkor nem látunk. Ezek ilyen gumilappal vannak burkolva, ki vannak takarva így a járókelők elől, tehát nem látjuk minden nap, de ezek ott vannak, ha szükség van rájuk.
1: Hogy tudnák megoldani mondjuk a szellőztetést, azt, hogy a víz hogy kerül le oda az alagútba?
2: A vízellátás például saját fúrt kutak, úgynevezett csápos kutak oldják meg, ez biztosítja a lentiek számára a vízellátást. Körülbelül napi 30 liter víz jut egy főre. Ebben benne van az ivóvíz is, illetve a mosdóhelységek és a WC-k használata is. Ezt a szennyvizet pedig szivattyúk juttatnák aztán be az egész várost áthálózó csatorna hálózatba. Tehát ez oldja meg a vízellátást, a szellőztetés is megvan oldva, hiszen hatalmas szellőztető motorok vannak, többszörösen meg tudják szűrni az esetlegesen kintről jövő káros anyagokat, harcgázokat, és így szívják le a levegőt. Itt is a szektorok között zsilipeket lehet leengedni, ezzel meg tudják akadályozni az esetlegesen lejutó gázoknak a tovább terjedését. Aztán azt is tudjuk, hogy például az áramellátást ilyen hatalmas hajó motorok oldanák meg, ezek generálnák az áramot és a füstnek az elvezetését is.
1: Hol található még Budapesten olyan helyszín, ahova mondjuk ilyen esetben el lehet menekülni, vagy oda lehet menni?
2: Van még például a Kossuth tér és a DeFerenc tér között található területen, a föld alatt, ez félúton van ez az egység, ez a metró alagútból nyílik, ez az úgynevezett F4-es kódjelű, régen szupertitkos föld alatti óvóhely volt, ez 16 emelet mélyen fekszik, körülbelül 3200 négyzetméteres és 2200 ember befogadására.

0: alkalmas, ezt Rákosi Mátyás építette. Tehát ez már a meglehetősen elhanyagolt állapotban van, de esetenként látogatható, és valamilyen szintű védelmet azért a mélység és az elhelyezkedés miatt szintén garantálna. Aztán azt is tudjuk, hogy a Gellért hegy is tele van olyan alagútrendszerekkel, amelyek adott esetben használhatók, illetve a Várhegy. A Várhegy maga olyan, mint egy lyukas sajt. Tele van évszázadokon keresztül használt barlangokkal, és ezeket ugye összekapcsolták, különböző rendszerek vannak a Várhegy a gyomrában is. Ne felejtsük el például a sziklakórházat, amely működött a hidegháború éveiben is, akár kórházként, akár esetlegesen egy ilyen atombunkerként, illetve még a pesti oldalon a Csepel Művek 2-es számú bunkere is ott található, bizonyos polgári védelmi funkciót töltött be. Összesen körülbelül 3300 életvédelmi létesítmény van Budapesten, és ez összesen körülbelül 490-500 ezer ember számára képes férőhelyet biztosítani, és ebben nincs benne az a 220 ezer ember, akik a metró alagútrendszerében tudnának adott esetben elhelyezkedni.
1: De szerintem azért itt biztos, hogy vannak még titkos helyszínek, amiről mi nem tudhatunk, nagyon sok embert meg tudna védeni.
0: Egészen biztos vagyok benne, és az is nagyon fontos, hogy ezeknek a helyeknek egy jó része regisztráció után előzetes szervezést követően látogathatóak, akár a sziklakórházat, vagy például a kőbányai pincerendszernek egy-egy részét, arról nem is beszéltünk még, tehát nagyon sok olyan rejtett kincs van a fővárosban, ami nem csak szükség esetén is látogatható.
1: Köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon 200 évet megyünk vissza az időben, 1826. június 1-ig. Miért?
2: Ezen a napon született ugyanis Prielle Cornélia, akinek a neve nagyon egzotikus.
1: És szerintem lehet, hogy sokaknak ismerős, de hogy miért, megismerjük az ő életét most, ugye?
2: Így van. Először is engem nagyon érdekelt, hogy honnan jön ez az idegen hangzású név, és hát kiderült, hogy az ő édesapja egy francia származású szíjgyártó volt. Prielle Cornélia már Maros-szigeten született, és 15 éves korában lépett először színpadra, és ha nagyon röviden akarnánk a karrierjét összefoglalni, akkor mondhatnám, hogy utána 65 éven keresztül töretlenül játszott, tehát egy igazi díva volt, egy hihetetlenül népszerű és nagyon sokat foglalkoztatott színésznője volt a kornak, a társadalmi élet meghatározó közszereplője is volt. És az ő neve különben feljön egy nagyon érdekes kis epizód kapcsán, méghozzá Petőfi Sándorral kapcsolatosan, ugyanis 1846 őszén találkoztak ők, és egy hát nagyon rövid, ám annál szenvedélyesebb és romantikusabb találkozás volt az övék, aminek majdnem házasság lett a vége.
1: Hát ha Petőfire gondolunk, azért nem lepüldünk meg.
2: Igen. Ugyanis Debrecenben játszott akkor éppen Prielle Cornélia, az egyik előadásán találkozott Petőfivel, aki ekkor már jegyben járt Szendrei Júliával, és akkor kapta meg azt a később falsnak bizonyuló hírt, hogy Szendrei Júlia mást választott, tehát nem Petőfinek fogja adni a kezét. Úgyhogy Petőfiről, akiről tudjuk, hogy tényleg egy nagyon szenvedélyes költő volt, minden bizonnyal a sértettség és a felindultság vezethette arra, hogy már a találkozásuk napján megkérte Cornélia kezét, és papot is keresett, hogy azonnyomban adja őket össze. Azonban hát ez sem meglepő Petőfit ismerve, hogy azért másnapra ez a láng ez kicsit alább hagyott, és ki is hunyt, úgyhogy nem lett semmi ebből a frigyből.
1: Na de aztán Prielle Cornélia férhez ment?
2: Igen, egy évvel később, 1847-ben feleségül ment Szerdahelyi Kálmán kezdőszínészhez. Ezt a házasságot egy évvel később felbontották, tehát egy nagyon viharos kezdés után. Egy évvel később, 1849-ben ismét férjhez ment Prielle Cornélia, Hidasi Elek földbirtokoshoz. Ennek a házasságnak is vége lett két évvel később, 1851-ben, és aztán a sors érdekes módon Szerdahelyi Kálmánnal, az első férjével ismét összevezérelte őket, mindketten a Nemzeti Színházhoz kerültek, úgyhogy újra összejöttek, 1864-től már együtt emlegeti őket a sajtó, és 1870-ben újra össze is házasodtak, de ez a házasság, ez már nem tartott nagyon sokáig, mert két évvel később, 1872-ben Szerdahelyi Kálmán meghalt.
1: És akkor itt már hallhatták azt a hallgatók, hogy ugye együtt kerültek a Nemzetihez, tehát Budapestre kerültek, és itt már kapcsolódik a fővároshoz.
2: Igen, mindenképpen, tehát ő a Nemzeti Színház akkor nagyon foglalkoztatott tagja volt, és azóta is örökös tagja, tehát tényleg egy nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt. Minden színésznő vendég számára az ő karrierje, az ő élete egyfajta példa volt, az újságok is nagyon mindig szuperlatívuszokban írtak róla, főleg szalondrámák és vígjátékok találták őt meg, és érdekes, hogy Csiki Gergely kifejezetten neki írta meg a Nagymama című művét. Ez egy rendkívül sikeres darab lett, és Prielle Cornélia egész pályájára feltette aztán a koronát, és ettől kezdve ő lett a köztudatban a nemzet nagymamája.
1: Hogyan alakult ezután az ő élete?
2: 1905-ben ugye itt ő már gyakorlatilag 79 éves, tehát ez már az élete alkonya, és ekkor botrányok kísérték az ő nevét. Ugyanis a 79 éves Prielle Cornélia egy szabadszállási származású 34 éves íróval került kapcsolatba. 34 éves volt az író, tehát itt összesen 45 év volt közöttük, kiszámoltuk.
1: Igen.
2: Kiszámoltuk. 45 év volt köztük akkor különbség Prielle Cornélia javára. Óriási port kavart az eljegyzés, természetesen az újságok, a pletykalapok erről cikkeztek hónapokon keresztül, ugye az idős menyecske ezzel a jelzővel illették őt, akinek minden bizonnyal elment a józan esze, és a másik oldalon pedig a csélcsap, szélhámos, hozományvadász vőlegényt emlegették, aki magába bolondította a nemzet nagymamáját. Ennek az előzménye az lehetett, hogy előtte éveken át minden bizonnyal csak leveleztek egymással, ugyanis Rozsnyai Kálmán Londonban volt, és 1902 környékén fordulhatott komolyabbra a kapcsolatuk, ekkor tért ugyanis haza Rozsnyai Londonból, és amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a botrányok és a negatív média ellenére nem fognak szakítani, a színésznő öccse, Prielle Péter a törvénycéghez is fordult, és elmegyengeségre hivatkozva a színésznő gondnokságba helyezését kérelmezte. Tehát egészen elvadultak itt a dolgok.
1: Hogyan élte ezt meg a színésznő?
2: Elképzelhetjük, hogy ezért igazi súlyos csapás volt ez számára, hatalmas csalódás. Több hónapon keresztül az a díva, akit eddig csak pozitívan illetett a sajtó, azt olvashatta magáról tényleg, hogy ízetlen tréfák tárgya lett, a kollégái sem álltak ki mellette. Ennek ellenére 1905. december 24-én összeházasodtak, de egészen regénybe illő módon, méltó módon az ő addigi életéhez. Prielle Cornélia lakásában, a Vas utca 8 szám alatti lakásában a legnagyobb titokban keltek egybe, de hát ekkora már a rágalmak, a támadások menthetetlenül rányomták a bélyegüket a színésznő lelki és testi állapotára, úgyhogy ettől kezdve az egészsége, azért ne felejtsük el, 79 éves, véglegesen megromlott. A következő évben, tehát nem volt hosszú ez a házasság, 1906. február 25-én késő este örök álomra szenderült, csendesen, szinte észrevétlenül, a halálát követően a szalonjában valóságos pálma és babérliget társaságában ravatalozták fel, mennyasszonyi ruhájában feküdt az érc koporsóban, jobb kezében pedig ott volt a Nagymama című mű szerepkönyve. Harmadnap átszállították a holttestét a Nemzeti Színház udvarára, ahol hatalmas gyászpompával búcsúztatták, és innen kísérte majd a hatalmas tömeg a Keleti pályaudvarig. Különös fintora a sorsnak, hogy a Nemzet egy első örökös színésznőjét végül nem a Fiumei úti sírkert díszhelyén temették el, ugyanis ezt a főváros felajánlotta számára, hanem szabadszálláson a Rozsnyai család családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra március 1-én. A férj volt az, az ifjú férj, aki mindenképpen ragaszkodott ehhez.
1: Mi az, ami ma emlékeztet minket Prielle Cornéliára?
2: Szabad téren nincs ugyan szobra, de a Nemzeti Színház épületén belül az első emeleten van egy mellszobra Prielle Cornéliának, illetve a 11. kerületben egy utca is az ő nevét kapta, és itt az utcában találunk egy emléktáblát, tehát emléktábla őrzi az emlékét.
1: Most már pedig tudjuk, hogy ki volt ez a színésznő. Nagyon köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most a Clotilde napot ismerhetik meg, és ehhez kapcsolódóan a Clotilde paloták történetét. Mikor van Clotilde nap, azaz a Clotildok névnapja?
2: Június 3-án.
1: Ezért beszélünk akkor tehát erről. A Clotilde paloták kapcsolódik ehhez a névhez, vagy valami teljesen más a történet?
2: Van köze hozzá, a történetből ez is kiderül, és hát valóban ahhoz a két palotához látogatunk, amelyet szerintem nagyon sok fővárosi ismerhet, a Clotilde és Matilde paloták. Ugye a pesti oldalon, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél vagyunk. Ugyanis az első két híd után, a Lánchíd, illetve a Margit híd után a beszedett hídvámok akkora bevételt generáltak, hogy ez lehetővé tette két további híd megépítését, és erről törvénycikk is született, amely előírta a fővámtéri, később ugye Szabadság, azaz Ferenc József hídnak az építését, illetve az Eskütéri hídnak az építését, ez lett aztán az Erzsébet híd. Az Eskütér az a ma március 15-e tér néven ismert tér, és a nevét onnan kapta, hogy 1867-ben, hogy a kiegyezéskor Ferenc József a megkoronázása után a fővárosi plébánia templom előtti téren felállított emelvényen tette le az esküjét. Tehát így lett ennek a térnek a neve, Eskütér. Ez a tér különben a pesti történelmi belváros egyik legmeghatározóbb helyszíne volt, ugyanis itt állt akkor a piaristák rendháza és iskolája, itt állt a belvárosi plébánia templom is, amely itt van a mai napig is, illetve a szomszédban nem túl messze volt a régi pesti városháza is. Úgyhogy végül a híd megépítése kapcsán az a döntés született, hogy a mai Rákóczi utat kivezetik az Eskütérre, tehát így kötötték össze gyakorlatilag a pesti részt ezzel az épülő híddal, és az útba lévő épületeket pedig lebontják. Ekkor bontották le a plébánia épületét, ahol például Liszt Ferenc töltött sok időt, és a bontásra kijelölt épületek közül végül csak a plébánia templom menekült meg pénzhiány miatt, úgyhogy örülhetünk neki, hogy ez a templom
1: erre
2: ez nem esett.
1: Nem volt. Viszont felszabadultak telkek.
2: Igen, és hát ezek lettek a főváros legértékesebb területei, úgyhogy megérthetjük, hogy a három legfontosabb telket az uralkodó család szerezte meg. A két központi helyen fekvőt Clotilde Mária főhercegné, József Károly főherceg felesége szerezte meg, a harmadikat pedig maga a király Ferenc József. Úgyhogy itt jön be a Clotilde kapcsolat, tehát József Károly főherceg felesége volt Clotilde, és ők vették meg ezt a két telket. A főhercegné felkérte a nagykörúti New York palotával jó nevet szerzett Korb Flóris Giga Kálmán építészpárost, korábban Hausmann Alajos irodájánál dolgoztak, és ők készítették tehát el a terveket. A két építész angol barokk stílusú ikerpalotát álmodott meg a út szélén fekvő két telekre, és ez a két palota tulajdonképpen az épülő híd kapujaként is szolgált volna a tervek szerint, aztán ez így is történt. Először a déli palota építéséhez kezdtek hozzá, és ezt követte majd az északi palota építése.
1: A kor vívmányait mennyire használták ezekben az épületekben, palotákban?
2: Több ilyen vívmány is alkalmazásra került. A földszinti és a félemeleti részek érdekessége például, hogy vas szerkezettel épült, amit faragott kővel burkoltak be. Ezeken a szinteken, ahogy ez akkoriban szokás volt, üzlethelyiségeket alakítottak ki. Az első emeleten egyesületek és társaságok számára hoztak létre helyiségeket nagy belmagassággal, a második és harmadik emeleten pedig bérlakások kaptak helyet. Ezeknek a lakásoknak az volt a különlegessége, hogy a fűtést zsolnai cserépkályák biztosították, és itt állították szolgálatba a főváros első liftjét is, tehát ez is egy újdonság volt.
1: Milyen adatok vannak még ezekről az épületekről?
2: A saroktornyok, amelyek a mai napig meghatározó elemei a városképnek, 48 méter magasak, és a csúcsukat a főhercegi korona felnagyított mássai ékesítik, és itt jön be az a városi legenda, hogy a déli Clotilde palotát a pesti köznyelv szereti Matildnak hívni. Ennek a névnek a mögöttes történetére igazából semmi forrásunk nincsen. Azt tudni véljük, hogy a korszakban élt egy Matilde nevű családtag, de ő bőven az épület elkészülte után született. Viszont ennek az épületnek az aljában nyílt meg annak idején a híres belvárosi kávéház, aminek Krúdi Gyula volt látogatója, ezért most ugye nemrégiban adták át azt a zsáner szobrot, amely Krúdi tábrázolja, hajdani belvárosi kávéház mellett.
1: A paloták környezete milyen volt, hogy alakították ki?
2: Akkoriban két szobrot is felállítottak itt a paloták környezetében. A déli palota előtt 1908 1918-ban Verbőci Istvánét, az északi előtt pedig Pázmány Péterét 1914-ben. Mind a két szoborról az fontos tudni, hogy tagja volt annak az úgynevezett 10 szobornak, amelyet főváros kapott Ferenc Józseftől ajándékba. Ez a 10 szobor akkor készült el, amikor egyszer megállapításra került Ferenc József is megállapította, hogy nincs elég köztéri szobor a fővárosban, és ő adományozott jelentős összeget arra, hogy 10 szobor jöjjön létre. Ezek a következők voltak, felsoroljuk őket csak pontosság kedvéért. Szent Gellért szobra, Anonymus, Hunyadi János, Verbőci István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Betlen Gábor, Pázmány Péter és Pálfi János. Egy-két szobor eltűnt az évszázad folyamán, de a legtöbb az megvan a Kodálygöröndön, a Hősök terén, illetve akár a Horváth Mihály téren, ahova Pázmány szobor került. Tehát a szobroknak a jó része az a mai napig fellelhető és megtekinthető.
1: Lassan elérkezünk az első világháború időpontjához, és ez milyen hatással volt?
2: Igen, hát a háborús nehézségek a Habsburg családot is elérték, úgyhogy 1917-ben kénytelenek voltak eladni a palotákat, ekkor egy magyar földbirtokos vette meg őket, és ettől kezdve szinte követhetetlen a két palota sorsa. Azt tudjuk, hogy a főváros második világháborús ostroma alatt mind a két épület találatot kapott, az északi Klotild palota súlyosabb sérüléseket szenvedett, elégtek például az üzlethelyiségek faragott portájai. Ezután pedig tovább folytatódott ez a 20. századi zivatalos történelem, megsérültek a zsolnai csempék, az öntött vas elemek, ezek jó része elpusztult, és az első emeleti helyiségeket is átalakították a kor szelleme szerint, irodákat helyeztek el bennük. Aztán a déli Klotild palota előtti Verbőci szobrot, az ostromot követő szobor döntögetések tüntették el. A Pázmány szobora szerencsésebb volt, egészen 1958-ig állhatott a helyén, és ekkor szállították át a 8. kerületi Horváth Mihály térre, úgyhogy ennek ez lett a sorsa.
1: Felújítás, műemlékvédelem, gondolom, ez következett most.
2: Igen, hát főleg a rendszerváltás után azért ezt láthattuk, akik ott az Erzsébet híd vagy a Ferenciek tere környékén jártunk, hogy ez a két palota hol az egyik, hol a másik, hol mind a kettő állandóan felállványozva. Ilyen-olyan felújítás alatt volt, több szálloda is megjelent az épületben. Ami a jelenlegi helyzet, az, hogy a déli palotában van a Matilt Palace Hotel, az északi palotában pedig tényleg most az elmúlt hetekben, hónapokban nyílt meg egy új szállodaláncnak az egyik égköve, a St. Regis Hotel, ami tényleg nem volt még eddig Magyarországon, úgyhogy két gyönyörű új hotel van, igyekeztek tényleg a műemléki szempontokat figyelembe véve helyreállítani az épületeket, és hát ennek köszönhetően számos olyan értékes részlet tért vissza, amely a II. Világháború alatt vagy után megsérült, illetve elpusztult, úgyhogy elmondhatjuk, és én nagyon örülök neki, hogy végre egyik palota sincs felállványozva, mind a kettő régi fényében ragyog, tényleg beragyogva, keretezve a Ferenciek terét, és hát tényleg egyfajta kapuja az akkor épült Erzsébet hídnak.
1: Nagyon köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy mondattal kezdeném. Budán lakni, világnézet. Aki szerintem ezt hallja, és picit jártas az irodalomban, azt gondolom már most tudja, hogy kiről fogunk beszélgetni, Márai Sándorról. Hiszen egyébként ő Budához ezer szállal kapcsolódik, de hogy most miért beszélgetünk a Budapest múzeumai sorozatunkban róla, az már is kiderül.
2: Hát igen, azért beszélgetünk róla, mert idén, március végén nyílt meg az első kerületben a Márai emlékkiállítás Budára költöztem címmel, úgyhogy valóban ezer szállal kötődik, de most már ennek van egy állandó kiállító tere is, tehát ide bárki bármikor elmehet, és meg ismerkedhet Márainak a Budához való viszonyával.
1: A Virág Benedek házban látható egyébként ez a kiállítás, és hogy nagyon érdekes, hogy Magyarországon, meg főleg Budán nem volt állandó kiállítás, máshol már létrejött. Igen. Egyébként, de itt most nyílt meg először. Na hát vegyük végig, hogy Márai Sándor hogyan kapcsolódik Budához.
2: Nem a fővárosban született, hanem Kassán született 1900-ban, és először 14 éves korában érkezett Budára, középiskolába, csak egy évre, aztán egyetemi tanulmányai miatt 18 éves korában költözött Budapestre, ekkor már újságíróként dolgozott, és ebben az évben jelent meg az első verses kötete is. Ekkor nem maradt még sokáig, hiszen 1919-től néhány évig Németországban, aztán Franciaországban élt, és majd csak 1928-ban tért haza, hogy letelepedjen Budán, a Mikó utcában. Ott lakott tehát, a Krisztina városban, csaknem 20 éven keresztül volt számára ez az otthon. Tényleg számos környékbeli kiskocsma, vendéglő, kávéház is törzsvendégként tartott őt számon, tehát nagyon beleélte és beleírta magát a Krisztina városi életérzésbe.
1: Ezáltal a kiállítás által, ha ellátogatunk ide, megismerhetjük az ő életének minden fontos mozzanatát.
2: Főleg a Budához kapcsolódó fejezete mozzanatait, a budai életének a színtereit. Külön hangsúlyt fektet a kiállítás a Krisztina városhoz kötődő időszakára, amely az alkotói pályának mondhatjuk, hogy az egyik legtermékenyebb időszaka volt. Itt írta ugyanis a Gyertyák csonkig égnek című könyv, az Egy polgár vallomásait, az Eszter hagyatékát, a Füves könyvet és a Kassai polgárok című művét is. Tehát a legnagyobb könyvei, ha úgy tetszik, itt születtek a Krisztina városban. Bemutatja azokat a kötődéseket is, amelyek emellett mindannyiunk életében jelen vannak, a szülővároshoz, a családhoz való tartozás, azt a fajta polgári értékrendet, ami rá annyira jellemző volt, illetve az ő hivatáshoz, az írói hivatásához és a magyar nyelvhez való hűségét is bemutatja a kiállítás. Több olyan bútort is találunk, amely egykor az író és a családja tulajdonában volt, ezek közül mindenképp kiemelkedik az íróasztala, amelyeket fényképekről is ismerhetünk, de szekrény, ágy és fotel is található a kiállított tárgyak között.
1: Márai nagyon sokat volt tehát Magyarországon, de nagyon sokat volt külföldön is. Volt olyan szakasz az életében, ami meghatározó?
2: Hát az élete második fele tulajdonképpen az külföldön telt. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Már 3 évvel korábban, 1945-ben is megfogalmazta az eljövő új világrenddel kapcsolatos aggodalmát. A függetlenségi elvesztésének a félelme is megjelenik, illetve a kiépülő diktatórikus rendszerrel kapcsolatos érzései. Úgyhogy Olaszország telepedett le a családjával, és itt írta meg a magyar líra egyik kiemelkedő alkotását, a Halotti beszéd című versét, amely az elveszített szülőhaza iránti nosztalgiát jeleníti meg. A kilátástalanságot oldotta némileg, hogy 1951-től a Szabad Európa Rádió munkatársa lett, és ettől kezdve minden héten felolvasta a jegyzetét egészen 1967-ig. Ez egy nagyon termékeny, szép időszaka volt.
1: Olaszország után ő hova költözött?
2: 4 évvel később, 1952-ben New York költözött, ahol megviselte az ott tapasztalt lélektelenség, megfogalmazta egy mondatban, ami szerintem szintén nagyon magvas, új hazát nem lehet keresni, csak pénzt lehet keresni, és a pénz birtokában tartózkodási helyet.
1: Ez
2: fájdalmas.
1: Igen, nagyon sok mindent elmond. Az, hogy itthon mi történt, az hogyan hatott rá?
2: Az 56-os forradalom leverése után New Yorkban írta meg a Mennyből az angyal című megrendítő versét, a forradalom csodájáról, és aztán annak a vérbefolytásáról, és aztán hazaköltözött a vén kontinensre, vissza Olaszországba, 1967 és 79 között, tehát ismét Olaszországban él, és aztán 1980 és 89 között visszament az Egyesült Államokba, San Diegóban élt. Tehát itt látszik, hogy nem találta a helyét, látszik az a gyökértelenség, az otthontalanság, hogy keres kereste a helyét, és tényleg sodródott.
1: Viszont folyamatosan írt, a művei megjelenhettek, vagy ez az az időszak volt, amikor nem engedték?
2: Főleg külföldön jelentek meg a művei, és a hazájától távol töltött 40 év alatt itthon Magyarországon nem ismerhették az írásait, hiszen Márai a tiltott szerzők listáján volt, és amikor 1988-ban némileg enyhült az elnyomás, megkeresték őt Magyarországról többen is, hogy kiadnák a műveit, de akkor ő nemet mondott, és a magyarázatot az 1967-ben írt végrendeletében találjuk, ebben ugyanis azt fogalmazta meg, hogy ha az oroszok elhagyják Magyarországot, a demokratikus választások után a kéziratait felesége tegye letétbe a Magyar Tudományos Akadémiánál, tehát addig nem akart itthon bármit is megjelentetni, amíg az oroszok el nem hagyták az országot.
1: Hogy folytatódott az ő élete?
2: Ezt a változást várta, de hát az ő életében ez nem következett be. Élete vége fele minden rokonát elveszítette, és minden bizonnyal megelégelte azt, hogy magányosan is betegen élt, úgyhogy 1989. február 21-én az amerikai San Diego-i otthonában ő maga vetett véget életének egy saját maga által vásárolt pisztollyal. És hát ebben az a tragédia, hogy itt már csak egy hónapra voltunk a pártállami rendszer felszámolására létrehozott ellenzéki kerekasztal megalakulásától, tehát már tényleg a rendszerváltás kapujában dobta el magától az életet.
1: Hol helyezték őt végső nyugalomra?
2: Kívánsága szerint a Csendes óceánba szórták a hamvait, tehát a kassai polgár, a budai polgár, akit gyakran világpolgárnak is neveztek, évtizedeken keresztül hontalanul bolyongott a világban, és hát talán mondhatjuk azt, hogy még a halála után se pihenhetett meg, úgyhogy ma is ott bolyong a Csendes óceán habjaiban, és hát nincs olyan hely, ahova mi elmehetünk és leróhatjuk kegyeletünket egy szálvirág kíséretében, úgyhogy ez a gyökértelenség, ez az otthontalanság, ez a halála után is belemaradt.
1: Van-e valamilyen üzenet, amelyet még így az emlékezés kapcsán elmondanál?
2: Te is egy idézettel kezdtél, én a kassai polgárok kezdősorával fejezném be. Mindig nyugatra menj, és ne feledd soha, hogy keletről jöttél.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Budára költöztem állandó márai kiállítást megnézni a Virág Benedek házba, és egyébként folyamatosan vannak programok is ehhez kapcsolódóan, ezt pedig a weboldalon megtalálják. Köszönöm.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban vannak sorozataink, van olyan, ami minden héten hallható, és van olyan, amelyet időről időre előveszünk, ilyenek a beszédes utcanevek is. Most pedig az ördögárok történetét fogjuk megismerni. Hol van az ördögárok?
2: Hát az ördögárok egy nagyon-nagyon hosszú földrajzi egység, ha úgy tetszik. A Nagykovácsi medencében ered, tehát Budapest közigazgatási határán kívül, aztán Nagykovácsi, Remete szőlős és Budapest második, majd első kerületének érintésével körülbelül 20 kilométert tesz meg, ameddig el nem ér a Dunáig. Tehát egy meglehetősen hosszú patakról van szó, amely ebben az ördögárokban folyik. Ez egy időszakos patak meder tulajdonképpen, és most már inkább csak ritkán, nagy esőzések után van benne víz. Én az ördögárok mellett lakom, tehát én minden nap látom az ördögárkot, és át is megyek fölötte. Van, amikor tényleg száraz a meder, van, amikor pedig hömpölyög benne a víz, úgyhogy nekünk nagyon fontos része az életünknek az ördögárok.
1: Mindig ez volt a neve?
2: Nem, korábban több más neve is volt. Hívták például Szent Pál árkának, utalva arra, hogy a forrás közelében állt régen a pálosok központjának számító Budaszentlőrinci kolostor. Aztán amikor a Tabánon fut keresztül, akkor az ott dolgozó tímárokról kapta a Tímár patak nevét, és amikor az eredés helyére utaltak, akkor ugye Nagykovácsira utalva egy időben Kovácsi pataknak is nevezték, de az összes név közül az ördögárok név az, amely a legbeszédesebb, én azt gondolom, és ez a név a középkorra vezethető vissza, amikor is a szeszélyes vízjárású vízfolyások gyakran kaptak ilyen ördögi vagy ördöggel kapcsolatos nevet. Érdekesség különben, hogy a torkolata közelében álló Gellért hegyet egykor Boszorkányok hegyének is nevezték, erről már beszéltünk korábban, és azt hitték ugyanis a hegyről, hogy a Boszorkányok találkozó helye volt. Tehát elmondhatjuk, hogy a Boszorkányok hegye alatt volt az ördög patak, vagy az ördögárok. Milyen regényesen hangzik ez így együtt.
1: Tehát Nagykovácsi medencéből ered, a második kerületben is, az első kerületben is megtalálható, de hogy képzeljük el az ő útját?
2: Nagykovácsi és Remete szőlős után a Remete hegy és a hosszú erdő között húzódik az a bizonyos nagyon-nagyon látványos Remete szurdok. Ez biztos, hogy már a túrázók, a természetkedvelők ismerik. A szurdok barlangjainak régészeti feltárása során nagyon sok izgalmas lelet került elő, például gyapjas orrszarvú, barlangi medvecsontok, egy neandervölgyi ember három foga, de úgy tűnik, hogy ebben a barlangban, ahol itt a patak folyik alatta, a középkorban lehet, hogy egy pénzhamisító műhely is működött. Tehát nagyon regényes ez a környék mindenképpen. És elmondhatjuk azt, hogy Mária Remetétől kezdve egészen a torkolatig az ördögárok már inkább egy ilyen urbanizált mederben folyik, hol mohás kövekkel, hol pedig betonlapokkal kivélelt árokban. És hát persze ez sem volt mindig így, hiszen a korábbi időkben kiterjedt ártere volt a pataknak a mai Városmajor területén, ami nagyon sokáig kaszáló, majd közpark volt, és az ördögárok az évszázadok során leginkább a Tabánban hagyott mély nyomot, ugyanis a városnak ez a része korábban egészen máshogy nézett ki. Az 1930-as évekig tudjuk, hogy girbe-gurba utcácskák voltak, erről is beszéltünk már korábban. Ezeknek a kis házikóknak, utcáknak ma már nyoma sincs, viszont a területnek a neve a török időkből származik, Debagane szóból, ami tímár telepet jelent, hiszen a bőrkészítés az egy vízhez kötött munka volt, és így a patak közelsége nagyon sok tímárt vonzott erre, ebbe a városrészbe akkoriban. Tehát nagyon fontos eleme volt a Tabánnak is az ördögárok.
1: A víze az milyen minőségű volt a különböző időszakokban?
2: A 19. században már elmondhatjuk, hogy borzasztóan büdös volt és koszos, tehát az ördög név az itt is, mintha az ördög katlana lett volna ott a meder alján, és hát a fertőzések terjedésében is fontos szerepe volt, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen a szennyvíz elvezetésére szolgált, és ezen persze az áradások sem segítettek, úgyhogy 1872-ben elkezdték befedni ezt a patakmedret, ugye a bűz miatt elsősorban, és még folytak a munkálatok, amikor 1875 júniusában egy heves esőzés következtében hirtelen megáradt az ördögárok, és hatalmas pusztítást végzett a Tabánban. Erről olvastam olyan feljegyzéseket, és láttam képeket is, hogy a templomokból például kimosta a megáradt ördögpataknak a vize a koporsókat, és a Dunán hömpölyögtek a koporsók. Tehát egészen elképesztő tényleg, és hát nagyon-nagyon sokan meg is haltak, úgyhogy a katasztrófát követően folytatták a patak befedését. 1878-ban már a Városmajortól a Dunáig tartó szakaszt fették be, és a Döbrentei téren még mindig látható a befedés előtt itt átívelő híd egyikének a darabja. Ez ott van, hogyha megyünk a Döbrentei téren villamossal vagy busztal, akkor láthatjuk ezt a most már műemléknek számító darabot. 1920-ban aztán a Városmajori szakasz is eltűnt a szem elől. A jelenkori történetesen túl vidám ennek a pataknak, hiszen sokáig a főváros szennyvíz elvezetőjeként működött. A csepeli szennyvíztisztító üzembe helyezése előtt a budapesti háztartásokból naponta kb. 600 ezer köbméter szennyvíz került a folyóba, és ebből 50 ezer köbméter az Ördögárok kifolyásánál érkezett. Szóval úgy ez a bűzös, szennyes víz, ez a 20. században is megismétlődött.
1: És aztán a csepeli szennyvíztisztító megépülésével mi történt?
2: Az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hiszen 2010-től a megépülte után az Ördögárok már nem a Dunába, hanem a budai főgyűjtő csatornába fut bele, az Erzsébet híd melletti nyílás pedig csapadékos időben túlfolyóként működik, tehát már nem a szennyvizet látjuk, hanem tényleg a patakvize szokott itt túlfolyni. Bár a szennyvízhálózatok egyre kiterjedtebbé válnak, a terhelés csökken ezzel párhuzamosan, az illegális szennyvízbevezetések azért mára sem szűntek meg teljesen, tehát néha ezt érezhetjük a különböző szagokból, de azért nem olyan mennyiségben, mint korábban. A patak ökológiai helyreállításának a terve is már többször megfogalmazódott, és az elfedett mederszakaszok kibontása is felmerült, mint ötlet. Gyakorlati megvalósítására egyelőre várni kell, úgyhogy az Ördögárokban az Ördög patak, ha éppen van víz a medrében, akkor továbbra is egyelőre a szürke betonlapok között csörgetedik tovább.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat. A támadásban senki nem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A Kossuth Lajos téren délután 5 óráig különböző kézműves programok közül választhatnak az érdeklődők. A gyerekek elkészíthetik például saját pecsétes oklevelüket az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablonból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és a régészettel is, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten, elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Országszerte napos, gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és holnap felhős időre számíthatunk, hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt. A Hősök terét körben és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Avonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Ma lezárják a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. Felújítás miatt lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Az érintett BKK autóbuszok továbbra is terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 16 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. James Walker egyik dalát, az As Close As I Can Get-et fogom elhozni. Londonban született dalszerző, aki pályafutását season zenészként kezdte. Olyan előadókkal turnézott, mint Adam Barnes vagy Matt Simons. És Bruno Mars-tól az I Just Might-tal kezdjünk most. A többszörös Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző és producer Hawaii fővárosában, Honoluluban nőtt fel, családja is zenész. 1990-ben a Midweek magazin azt írta róla, hogy ő a kicsi Elvis.

0: Jazzy Lexikon.
1: A vízivárosi Batthyány teret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uradalom után újjáéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette, nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Jason Mraz egyik dal az I Feel Like Dancing jön nem soká. 1977-ben született, amerikai énekes, cseggyökerekkel rendelkezik. A nagyapja 1915-ben költözött egyébként az Amerikai Egyesült Államokban. Jim Prince-től is egy felvétel a The Rest of My Life. Az Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegírótól, aki többféle zenei stílusban alkotott, stílus ötvöző új hangzásokat hozott létre. És kezdjünk a Swing Republic-kal. Érkezik A Crazy in Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: Lexikon.
2: Az Országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Bernd művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Valdak és Patricia Ferrara közösen a Drive Me Crazy jön nem soká. Anu Jazz szintén egyik legeredetibb formációja, Klaus Waldeck produceri munkássága hazánkban is jól ismert, bécsi Down Tempo iskola egyik legnagyszerűbb leágazása a Waldeck, de jön még ebben a körben a Big Sam's Funky Nation-től is egy dal, az Apple Pie. A New Orleans-i funky jazz zenekar Sammy Big Sam Williams trombonista és zenekari vezetőről ismert 2000-ben alakultak. És Emma Strongtól kezdünk egy felvétellel a francia zenekarral, amik az első kislemezüket 1992-ben jelentették meg.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budafokon a filoxéra járvány pusztítása után a szőlősgazdák kénytelenek voltak új munka után nézni. Ekkor indult be a mészkő kitermelés a területen. A hatalmas kőtömbök helyén létrejött üregekbe a századfordulótól kezdve egyre több szegény család költözött be. Bár ma barlanglakásoknak hívjuk őket, hivatalos elnevezésük szerint mélyudvaros kőházak, melyekhez alig-alig találni hasonlót Európában. A századfordulótól a 20-as és 30-as évekig mintegy 1000-1500 ember, körülbelül 300 család élt ilyen lakásokban. Akkoriban ezek a kőbe vájt otthonok nem sokban különböztek a tanyavilág lakóházainak színvonalától, vagy a nagyobb városok szobakonyhás, komfort nélküli olcsó lakás lehetőségeitől. Budafokon ma már csak néhány egykori barlanglakás található magánházak udvarán. Van, aki műhelyt rendezett be, van, aki gombát termeszt, és van, aki egyszerűen zöldségtárolónak használja őket. Az egyik utolsó felszámolt lakásban rendezkedett be a Barlang Lakás Emlékmúzeum, amely ingyenesen látogatható bejelentkezés után.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A drón roncsait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálja. Vasárnap az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tűzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím-félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskola megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat, a számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. Halálos bányabaleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 ember rekedt a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5-en a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okát még vizsgálják. Kínában gyakoriak a bányabalesetek. Egy hete az ország északi részén több mint 80-an haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben. Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, ahol a Jazzy Lexikonban már 17 óra után köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Pete projekt egyik dalát, a Beverly Hills Party-t fogom elhozni. 2008-ban alakult székesfehérvári fiatalokból a Pete projekt, és a következő évben már meg is nyerték a Jazzy dalversenyt, nem kellett sokáig várni. Los Angeles

0: Házi Lexikon.
1: A 2011-ben régi nevét visszakapott Szél Kálmán teret sokan ma is a több évtizeden át megszokott módon, azaz Moszkva térként emlegetik. Emblematikus hely ez, legalább két évtizeden át reggelente itt adták-vették feketén az alkalmi munkaerőt, bizonyára akadtak köztük Mekkelek-szerű kontár ezermesterek is. A kezében akus villanyfúrót hóna alatt a Moszkva tértábláját tartó rajzfilmhős figurájában Kolodko Mihály gerilla szobrász a kiszolgáltatott embernek állít emléket. Érdekes egybeesés, hogy Kós Iván báb tervező, az ezermester kecske alkotója 1999-ben bekövetkezett haláláig 58 éven keresztül a Moszkva tér 3-as szám alatt lakott.
0: Jazzy Lexikon.

Kívánok, a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, Papik, Ellie Brona és Tom Gable közöse, a Baby I Love You Way jön nem soká. Az olasz Jazz Pop Soul projekt a Papik zenéjét a Lát Jazz, a Soul és Bossa Nova elemei jellemzik. Michel Simonettől is hozok egy dalt. A brazil énekesnő a Bossa Nova és Latin Jazz műfajokban alkot a zenéjét egyébként. A Bossa Nova gyönyörű stílusa is az ő hangja teszi igazán különlegessé. És kezdjünk a Shotgunnal, Monkey House-tól. A kanadai zenekar, amelyet stílusában a jazz-pop rock elemeinek ötvözése jellemez.

0: gonna do? Jazzy Lexikon.
1: A város egyik legkülönlegesebb, ezernyi apró érdekességet rejtő épülete a Hold utca 4 szám alatt álló egykori postatakarék pénztár, amelyet Lechner Ödön tervezett. A magyar szecessziós építészet remekeként számon tartott épület 1901-ben készült el, díszítése az épület funkciójára utal. A függőleges oszlopokon álló kaptárak és az ebbe felfelé siető méhecskék sora, mint a takarékosság szimbóluma jelennek meg, a tetőzet legmagasabb pontján látható bikafejet pedig a Nagyszent Miklósi kincs ihlette. Az építész ezzel a keleti rokonság szellemét erősítette meg. De az épület talán leglélegzett elállítóbb része a zsolnai cserepekkel burkolt zöld-sárga tetőzet. Lechner Ödön szoros barátságot ápolt a zsolnai manufaktúrát felvirágoztató Zsolnai Vilmossal. Szinte minden épületén felfedezhető gyümölcsöző együttműködésük nyoma.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Jamintól hozok egy dalt, a Slow Dancing Dance Lemansion-t. Az olasz New Jazz csapatot Massimo Bottin és Filippo Cray alkotják. Első albumuk 2002-ben jelent meg. És US 3-től a Cantaloupe-pal kezdünk, azaz a Jazz Rap együttessel, amely Londonban 1991-ben alakult. A felvétellel további kellemes napot kívánok Önöknek. Az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és a Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kajlik vízi jármű. Így ír róla. A kajlik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízi járművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát, az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Fries Leader nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bécsi kaputér a Budai Várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapukról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei. Ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, ennek inkább szimbolikus jelentősége van.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. A vasúttal összekötött buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki nem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A drón roncsait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálja. Vasárnap az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tüzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyag raktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím-félszigeten üzemanyag korlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre. Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétköznapokon 18:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárató csatorna karbantartása miatt. Rendezvény utómunkálatai miatt lezárták a Kóskároly sétányt. A Hősök terét körben és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között ma éjfélig. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Kossuth-Lajos utcában. A Nárasdi utca és a Zalaegerszeg utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a vízvezetéket. Útszűkületen kell áthajtani a 4. kerületben az Árpád úton, befelé az újpesti víztoronynál, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton, a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, az autoimmun betegségek című nemrég megjelent kötet szerzője. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.

0: Azt javasolnám, hogy a beszélgetés elején nézzük meg, hogy orvosi definíció szempontjából ön hogyan határozza meg az autoimmun betegséget, és egyébként ehhez képest a köztudatban hogyan jelenik meg.
1: Orvosilag autoimmun betegségnek azokat az állapotokat nevezzük, amikor maga az immunrendszer a saját sejtjeit idegennek érzékeli, és támadást indít a saját sejtek ellen. Még annak idején én az orvosi egyetemen úgy tanultam, hogy ezek általában ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan állapotok, de ma már tudjuk, hogy számtalan olyan tényező van ezeknek a hátterében, amik hozzájárulnak egy autoimmun betegség kialakulásához, és akár életmódbeli változtatásokkal rengeteget tudunk tenni annak érdekében, hogy a beteg állapota javuljon.
0: Ezzel kapcsolatban eszembe jut például az alopécia. Szerintem ez pont egy olyan állapot, amit nagyon sokféleképpen ítélnek meg. Magyarországon, hogyha az alopéciás beteg orvoshoz, szakorvoshoz fordul, akkor szinte biztos, hogy ezt az információt fogja kapni, hogy élete végéig a hajhullással vagy a teljes testszörzet elvesztésével kell együtt élnie. Ehhez képest, amikor készültem a beszélgetésre, például a Clevelandi Egyetemnek a honlapján azt találtam, hogy azért vannak visszafordítható esetek is, amiben az étrend, illetve a környezeti hatások biztos, hogy fókuszba kell, hogy kerüljön. Nézzük meg az alopéciát egy kicsit közelebbről.
1: Így van, és még hogyha egy picit tovább mehetünk, több mint 100 olyan betegséget ismerünk, aminek autoimmun háttere van, és ezek nagyon sokszor nincsenek autoimmun betegségként a köztudatban, akár az alopécia is ezek közé tartozik. Én azt láttam, én is kezeltem több ilyen pácienst, hogy itt mindig van egy ilyen állandósult, perzisztens vírusfertőzés, amit most az elmúlt években a világjárvány nagyon belobbantott, tehát hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az autoimmun betegségeknek a száma is jelentősen megemelkedett, és ehhez ugye itt az étrendi változtatásoknál számtalan olyan beteggel találkozunk, akiknek olyan étel intoleranciái vannak, ami nem allergia, hanem ezek az úgynevezett IgG típusú immunreakciók, amik nem okoznak általában emésztőrendszeri tünetet, de mégis az immunrendszer reagál ezekre az ételekre, és ehhez még esetleg hozzájön egy stresszes állapot, vagy valamilyen vitaminásványi anyag hiány, és kialakul egy olyan felborult immunválasz, ami akár alopéciát okozhat. Ugye itt az autoimmun betegségeknél ez mindig nagyon fontos, hogy az immunrendszer támadja a szöveteinket, a sejtjeinket, és az, hogy ez mennyire lesz visszafordítható, vagy mennyire tudjuk a beteg állapotát stabilizálni, javítani, az mindig azon fog múlni, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük ezeket az életmódbeli változtatásokat, mekkora volt az a károsodás, ami már tulajdonképpen elpusztult sejteket jelent, hiszen akár egy pajzsmirigynél, vagy akár még egy hasnyálmirigy esetében is, hogyha a sejtek zöme még jó állapotban van, akkor remekül visszafordíthatók ezek a folyamatok, míg mondjuk egy alopéciánál, hogyha 100%-ban kihullott a betegnek az összes testszőrzete, akkor ezt nem biztos, hogy vissza tudjuk fordítani. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy mindig az első tünetek megjelenésénél, vagy hát igazából ugye a megelőzés lenne a lényeg, de hogy az első tünetek megjelenésénél kezdjünk okokat keresni, próbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, mert minél korábban kezdjük el ezeket a kezeléseket, annál jobb eséllyel tudjuk visszafordítani.
0: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatódik beszélgetésünk a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Most két nagyon fontos hívószó is elhangzott öntől. Egyrészt ugye a hasnyálmirigy, és akkor rögtön gondolhatunk az egyes típusú cukorbetegségre, ahol pont a hasnyálmirigyet támadja az immunrendszer. A másik, ami elhangzott, a vírusfertőzés, különösen most a kullanc szezonban, ugye a Lyme-kor, illetve egyébként az Epstein-Barr fertőzések is nagyon komoly kihívást jelentenek, és okozhatnak autoimmunbetegséget. Arra kérem, hogy röviden térjünk ki mindkettőre.
2: Jó, kezdjük a vírusnál, jó?
1: Jó.
2: A krónikus vagy perzisztens vírusfertőzések, itt nagyon pici különbség van. A perzisztens azt jelenti, hogy valamikor bekerült a szervezetbe, és ott van tartósan. Lehet ez már magzati korban bejutott fertőzés is, tehát nem kell, hogy a beteg mondjuk átessen egy mononukleózison, egy konkrét vírusfertőzésen, ahhoz, hogy ott legyen a szervezetében ez a vírus. Az Epstein-Barr vírus is, de maga most már a Covidról is számtalan olyan tanulmány megjelent, hogy valóban hozzájárul az autoimmunbetegségek kialakulásához, illetve amit én láttam így a saját praxisomban, ez a varicella, ami a bárányhimlőnek a vírusa, ami szintén nagyon aktiválódott így az elmúlt időszakban, és például a bőrnek a különböző betegségei, hólyagos bőrbetegségek, bőrt érintő autoimmunbetegségek jelentősen megemelkedtek, azok részben ehhez köthetők. Itt igazából egy picit úgy kell ezt elképzelni, hogyha így a hallgatóknak egy ilyen képet akarunk adni, hogyha támad bennünket egy kórokozó, akkor az immunrendszer ugye válaszként visszatámad, mint hogyha egy pici háború zajlana, és hogyha rengeteg támadó van, akkor ugye egy nagy hadseregre van szükség, és ide bejuthatnak olyan, hát ilyen civil áldozatok, akik hasonlóképpen néznek ki, mint azok, akik bennünket támadnak, és erre válaszként ugye ezek a civilek is elesnek ebben a háborúban. Ma már ennek elég nagy szakirodalma van, ezt molekuláris mimikrinek hívják, hogy a különböző sejteknek ez az antigén szerkezete mihez hasonlít, és például az Epstein-Barr vírusnak az antigén szerkezete viszonylag sok sejtünk antigén szerkezetéhez hasonlít. Ezek egyébként ilyen táblázatok formájában a könyvben benne vannak, hogy melyik betegséggel úgymond keresztreagál, vagy melyik szervünkkel, szövetünk kell keresztreagál az Epstein-Barr vírus, vagy akár a borrelia is, ami ugye a Lyme-kornak az okozója.
1: És akkor nézzük meg az egyes típusú cukorbetegséget. Én azt gondolom, hogy a közbeszédben valahogy nincs jelen ez az információ, hogy az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun állapot.
2: Így van. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy valamilyen vírusfertőzés lobbantja be az egyes típusú cukorbetegséget. Itt tudunk a Coxsackie B vírusról, annak is a négyes típusáról, az Epstein-Barr vírus szintén szerepet játszhat, és ma már egyébként laboratóriumokban tudjuk azt vizsgálni, hogy különböző ellenanyagok megjelennek-e az egyes típusú cukorbetegeknél. Itt például a cinktranszporter 8-as, az, ami a leggyakrabban pozitív az egyes típusú cukorbetegség esetében. Ennek is vizsgálták a molekuláris mimikriét, hogy mivel keresztreagál. Számomra ez például nagyon érdekes, hogy a paradicsom az nagyon hasonló antigén szerkezettel bír. Nekem is van olyan páciensem, akinél megnézték ezeket az ellenanyagokat, illetve néztünk ételintolerancia vizsgálatot, és ami a szakirodalomban megjelent, nem csak a paradicsom, hanem néhány egyéb étel, itt például a káposzta, a padlizsán, amik szintén hasonlóak, azok kijöttek ugyanúgy pozitívan ennél a kis betegemnél, tehát hogy maga a betegnek a lelete, az hozta azt, amit a szakirodalomban leírnak, és valóban, amikor ő elkezdte ezeket az ételeket nem fogyasztani, akkor kiegyensúlyozottabb lett az inzulin háztartása. Azért nem lehet azt mondani, hogy meggyógyult, mert hogyha teljes egészében elpusztultak ezek a Langerhans szigetek, akkor nincs, ami termelje az inzulint, de korai stádiumban, nagyon időben észrevéve, én még hiszek abban, hogy akár ez is, akár részben, akár teljesen visszafordítható lehet.
1: A könyvben is említi, hogy most már több mint 100 típusú autoimmun betegséget különböztetik jegyeztet meg a szakirodalom. Ebből néhányat érintettünk, de arra kérném most, hogy a nagyon jellegzetes betegségeket talán felsorolásszerűen nézzük meg.
2: Talán a leggyakoribb a pajzsmirigynek az autoimmun betegségei közül a Hashimoto tiroiditis. Ez egy pajzsmirigy alulműködéssel járó állapot. Nagyon sok esetben azt látom, hogy itt vannak tünetei a pácienseknek, és eltelnek hónapok, vagy akár évek, mire diagnosztizálásra kerül. Ugye itt jellegzetes a fáradtság, az elhízás, hogy nem tudnak lefogyni. Általában egy ilyen krónikus fáradtság, olyan nehézkes minden, egy picit meglassult az idegrendszer is. Ebben az esetben érdemes erre gondolni. Ők általában nem jól tolerálják a hideget, inkább melegkedvelők, nagyon fázékonyak, székrekedés jellemző. A pajzsmirigynek van egy pajzsmirigy túlműködéssel járó autoimmun állapota, és ez jelenleg sokkal ritkább, mint a Hashimoto maga. Aztán az ízületeket érintő a reumatoid artritis, ami elsősorban nőket és nagyon gyakran egész fiatalkorban, tehát akár gyerekkorban is megjelenhet. Ez nem egy ízületi kopás, nem egy olyan fájdalom, ami az időskorból adódik, hanem ez valóban egy nagyon agresszív ízületi gyulladás, ami a csontot is, az ízületi porcot is érinti. Ilyenkor mindig ez nagyon fontos, hogy azonnal olyan orvosi terápiákban is részesüljön a beteg, amivel meg tudjuk állítani ezt az autoimmun folyamatot, hiszen hogyha például egy kisgyereknek teljesen tönkre megy a csont, az ízületi felszín, azért, mert folyamatosan támadja az immunrendszer, akkor utána hiába csinálunk bármit életmódilag, nagyon nehéz azt a károsodott ízületet helyreállítani. Aztán az emésztőrendszert érintő betegségek, ugye a Crohn betegség, a colitis ulceróza, ezek az úgynevezett gyulladásos bélbetegségek, vagy ide sorolhatjuk ugye a cöliákiát, ami a köznyelvben lisztérzékenység, és talán azért érdemes a cöliákiát kiemelni, mert ez az egyetlen olyan autoimmun betegség, amiben a nyugati orvoslás is elismeri azt, hogy valóban a gluténtartalmú ételek fogyasztása indítja be azt az immunválaszt, aminek hatására a bél sejteket, a bél nyálkahártyáját fogja támadni az immunrendszer, és hogyha a beteg 100%-ban gluténmentes étrenden van náluk, nagyon fontos, hogy még egy morzsa se kerüljön be. Nem lehet ugyanabban az olajban, vagy zsíradékban sütni, vagy főzni, vagy vágódeszka is muszáj, hogy külön legyen egy ilyen típusú betegségben. Akkor nagyon szépen nyugalomba lehet hozni ezt a betegséget. És azt gondolom, hogy ennek mentén, hogyha elindulunk, akkor azért azt látjuk, hogy valóban az összes autoimmun betegségben az étrendben ennek óriási jelentősége van.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk a továbbiakban is az autoimmun betegségek. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun Betegségek című kötet szerzője. A kötet egyébként az autoimmun betegségek kiváltó okaival, holisztikus megközelítésével és a lehetséges megoldásokkal foglalkozik. Most nagyon általános felsorolást mondok tünetekre. Kiemeli ugye a szakirodalom a fáradtságot, az izomfájdalmat, szemszárasságot, szájszárasságot, bőrtüneteket. Ebből lehet, hogy sokan arra gondolnak, ó, nekem nincs ilyen, akkor valószínűleg nem is autoimmun betegségtől szenvedek, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalja, és azt gondolja, hogy neki autoimmun betegsége van, pedig egész más az állapot. Miért pont ezek a tünetek azok, amelyek mondhatom így, hogy összekötik az autoimmun betegségeket? Mit jelez itt a test?
2: Ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy az immunrendszer reakciója, hogy a saját sejteket kezdi el támadni, és ezek az általános tünetek mutatják azt, hogy valóban az immunrendszer aktív. Egy picit olyan ez, mint hogyha állandóan egy vírusfertőzéssel küzdene az immunrendszerünk. Nem biztos, hogy amikor például találkozunk az influenza vírusával, nem biztos, hogy ledönt bennünket a lábunkról, de hogy olyan nem jól érezzük magunkat. És egy picit ehhez hasonló ez az állapot, hogy az immunrendszerünk belül lángol, küzd, hogyha megnézzük egy laborban, látjuk a gyulladásos paraméterek, lehet, hogy magasak, lehet, hogy még benne vannak a normál tartományban, de picit a felső határhoz közel emelkedettek, vagy vannak olyan eltérések, például a fehérvérsejtek arányaiban, esetleg a vasháztartásban. Ugye sok esetben, hogyha a bél is érintett, akkor nem tudnak felszívódni bizonyos tápanyagok, mint a vas, vagy akár a B12 vitamin, ami egyébként lehet, hogy egy vérszegénységet okoz, és az lesz az első tünet, vagy az lesz az első diagnózis, és hogyha tovább megyünk, akkor kiderül, hogy egyébként itt nem ez az alapprobléma, hanem az, hogy nem tud felszívódni, mert gyulladás van a szervezeten belül. És ugye ezek az izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, ezek mindig ennek a következménye, a fáradtság, hogy tényleg harcol a szervezetünk, mint hogyha egy háború dúlna folyamatosan odabenn, ami nem biztos, hogy megjelenik még ilyen drasztikus betegségek formájában.
1: A múlt heti adásban a nutrigenomika volt a fókuszpontban, és más szakembertől is hallottam már, hogy a genetikai meghatározottságról most jóval kisebb százalékban gondolkodnak. Tehát a korábbi 50-80 százalék helyett most már csak 20-30 százalék az, amelyet felelőssé tesznek, a maradék kétharmad pedig az életmód, a stressz, az érzelmi állapot. Ezek szerint akkor az autoimmun betegségeknél is jóval kisebb a genetikai meghatározottság, ha én jól gondolom.
2: Én még azt gondolnám, hogy még ennél a 20-30 százaléknál is alacsonyabb, viszont ugye, amit mondtam, hogy lehet, hogy egy krónikus, vagy egy ilyen perszisztens vírusfertőzés már magzati korban bekerül a szervezetbe, tehát előfordul az, hogy generációkra visszamenőleg ott van egy vírus, ami belobbanthatja akár generációkra visszamenőleg ezeket a betegségeket, ugyanígy az étel intoleranciák is mutathatnak ilyen családi halmozódást. Az életmód általában ugye családon belül ugyanaz lesz, tehát ez is. Illetve én nagyon hiszek abban is, hogy a lelki oldal nagyon lényeges. Ugye autoimmun betegségekben általában az önmarcangolás, a bűntudat az, ami a legelsőként így előjön. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek akár generációs traumák is lehetnek, és hogyha például van egy olyan családunk, ahol ez az önmarcangolás jellemző, és mellette ott van egy perszisztens vírusfertőzés, és mellette ott van esetleg egy ételintolerancia, akkor ez már mutathat egy családi halmozódást arra vonatkozóan, hogy megjelenik egy-egy autoimmun betegség. Az is jellemző, hogy ha van egy autoimmun betegség, nem biztos, hogy ugyanaz, de valamilyen más autoimmun betegség megjelenhet. Lehet, hogy ott más a lelki állapot, vagy más ételintoleranciák jelennek meg, de hogy ezek a halmozódások megjelennek, az biztos, de ha visszafejtegetjük, akkor valóban látjuk ott ezeket a vírusokat, az ételérzékenységeket, a lelki állapotot, a környezeti faktorokat, vagy akár vitaminásványi anyaghiányokat is. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ez egy sokkal nagyobb százalék, mint az, hogy konkrétan milyen genetikai anyaggal születik valaki. Ami még nagyon érdekes, hogy a vércsoportrendszer, ami ugye meghatározott genetikailag, az sok esetben meghatározza a hajlamunkat bizonyos autoimmunbetegségekre, és hát hogyha megnézzük, ugye a bélflóráról is sokat beszélünk, hogy a bélben lévő jótékony baktériumok és a vércsoportunk hogyan alakul, és ezek akár az Epstein-Barr vírussal, vagy akár más vírusokkal hogyan kapcsolódnak, akkor tulajdonképpen még azt is láthatjuk, hogy maga a vércsoport is meghatározó lehet bizonyos betegségekre, hogy hajlamosabbak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk hajlamosak mondjuk egy autoimmunbetegségre.
1: Innen folytatódik Azonnal egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmunbetegségek című kötet szerzője.
3: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek. Nagyon érdekes, most ugye a vélcsoportot említette, ugye a 90-es években jelent meg egy olasz orvos természetgyógyásznak az a könyve, amely végül is megalapozta a vélcsoport diétát, és azóta azt gondolom, hogy az egyik legmegosztóbb téma orvosi körökben. A Harvard Egyetem végzett sztádikat azzal kapcsolatban, hogy van-e tudományos alapja, vagy nincs. Végül is arra jutottak, hogy tudományosan egyelőre nem megalapozott, de a gyakorlatban mégis működik. Nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan változtatja meg a vércsoportról való felfogás, akár az étkezést, akár tulajdonképpen mindent, amit a mindennapi életben csinálhatunk.
2: Igen, hogyha belegondolunk az AB0 vércsoportrendszerben, amikor orvosilag meghatározzák ugye valakinek a vércsoportját, akkor az ellenanyag ott van a szervezetben azok ellen, amivel nem rendelkezünk. Tehát például egy A vércsoportú embernek a vérében, a szérumában ott van a B vércsoport elleni ellenanyag, vagy egy nullás vércsoportú ember esetében az A és a B ellen is ott van az ellenanyag. De ugye ellenanyagot akkor termelünk, hogyha már találkozunk úgymond azzal az idegennel, és hogyan történik ez a találkozás egy vércsoport esetében, hogyha kisgyerekként nem kaptunk vérátömlesztést, és erre az a magyarázat, hogy a bélben lévő baktériumok komplettálják ezt az AB0 vércsoport rendszer, tehát tulajdonképpen a mikrobiomnak van köze ahhoz, hogy ez az AB0 vércsoport rendszerünk úgymond komplettálódik és teljes egészében ugye kialakul, míg az RH, ugye ami még általában ott a betűk mögött szokott lenni, hogy például valakinek nulla RH pozitív a vércsoportja, az RH az nem komplettálódik, csak akkor, hogyha valaki például tévesen kap egy, vagy akár szülés kapcsán, hogyha egy RH negatív anyának születik egy RH pozitív kisbabája, akkor ott találkozhat ezzel az antigénnel, de maga az AB0 az már a bélbaktériumok által kiteljesedik, komplettálódik. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy mindenképpen van ennek szerepe a betegségek kialakulásában, hiszen ezek a bélbaktériumok is tudják ezeket a reakciókat így beindítani, és már tényleg újszülött kortól. Ugye az újszülötteknél jellemző ez az anyatejekcémának nevezett állapot, amikor ilyen különböző bőrkiütések jelennek meg a kisbabákon, azt immunológiailag ehhez kötjük, hogy komplettálódik maga a vércsoportrendszer, amikor már annyi baktérium van a bélrendszerben, ami tulajdonképpen be tudja indítani ezt a folyamatot.
1: Most a kisbaba szó hangzott el, és persze akaratlanul eszembe is jut maga a várandóság állapotának az elérése. És azért fogalmazok így, hogy az elérése, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nehezített teherbeesés a magyar pároknál is egyre magasabb és magasabb arányú. Tudom, hogy vékony ég a mentőség kérdése, de összefüggésbe hozhatjuk-e bizonyos autoimmun állapotokkal?
2: Igen, és megint, hogyha visszamegyünk ezekhez a perzisztens vírusfertőzésekhez, nagyon részletesen ki kell kérdezni ugye a párokat. Azokban az esetekben, amikor megtörténik a megtermékenyülés és esetleg el is indul, de a 8.-10. héten felszívódik és eltűnik a szívhang, vagy egyszerűen megszűnik az az elindult terhesség, akkor mindenképpen érdemes immunológiai vizsgálatokat végezni. Itt az úgynevezett NK aktivitás, ez a natural killer, vagy természetes ülőaktivitás, ami ezekben az esetekben emelkedett szokott lenni. Ezek a természetes ülősejtek, azok, amik akár a daganatos sejteket is, vagy bizonyos vírusfertőzésekben a vírusokat is támadják, és ilyenkor, hogyha meddőség esetében azt látjuk, hogy ez az NK aktivitás emelkedett, akkor is érdemes ezeket a perzisztens vírusokat megnézni. Egyébként az Epstein-Barr vírusnak van konkrét igazolt NK aktivitás növelő hatása. Tehát, hogy látjuk azt, hogy az Epstein-Barr vírus növeli ezt a természetes ülő aktivitást, ami szerepet játszhat abban, hogy az immunrendszer, a magzat vagy a fejlődő kis embrió ellen fordul, és ez általában ezen a 8.-10. héten szokott bekövetkezni.
1: Bár arról beszéltünk az előző percekben, hogy bizonyos lelki alkat vagy megküzdési stratégia több generáción keresztül is aktiválhatja az autoimmun betegség megjelenését egy lemenőnél például. Megfordíthatjuk-e, mondhatjuk-e azt, hogy a személyiségre van esetleg torzító hatással egy-egy autoimmun betegség?
2: Én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy ezek a perzisztens vírusfertőzések hatással vannak a viselkedésünkre, a személyiségünkre, és ezt is láttam sok esetben, hogyha kikezelünk valakiből egy ilyen perzisztens vírust, akkor megváltozik a viselkedése. Egyébként az állatvilágban ez nagyon jellemző, ugye gondoljunk a rókára. A róka alapvetően fél az embertől, és csak akkor megy az ember közelébe, hogyha kicsinyei vannak, és nincs a környezetében meg elegendő étel a kicsinyeinek, és bemegy a tyúkolba. Hogyha veszett lesz a róka, akkor viszont barátságossá válik, és közel megy az emberhez, folyik a nyála. Ugye ezt mindenki tudja, de nem rakjuk így össze, hogy a veszettség vírusa megváltoztatja a rókának a viselkedését. Vagy ugyanígy a toxoplazma, ami a macska karmolási betegség, ott például az egér, mint egy közti gazda, hogyha megfertőződik a toxoplazmával, akkor felbátorodik, és nem fog félni a macskától, így könnyebb préda lesz a macskának. Vagy például történt ilyen kutatás, a Yellowstone Parknak a farkasait vizsgálták, hogy az alfa hímek, azok toxoplazmával fertőzöttek, azok a nagyon bátrak. És ugyanígy nekem meggyőződésem, hogy ezek a perzisztens vírusok meghatározzák az embernek a viselkedését, és tényleg nagyon sok esetben lehet ezeket a mintázatokat látni, és ugyanígy bizonyos akár autoimmun vagy más betegségekben szerepet játszhatnak. Tehát amikor azt nézzük, hogy egy-egy személyiség típus milyen betegségekre hajlamos, akkor megnézhetjük azt is, hogy melyik kórokozók hajlamosítanak erre a személyiség típusra, és akkor tényleg ilyen nagyon szép párhuzamokat láthatunk.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. Sajnos nagyon kevés időnk maradt, de azt gondolom, hogy a legtöbb hallgató arra is kíváncsi, hogy jó, akkor hogyan induljon el. Mielőtt elveszne az egészségügyi ellátórendszerben, és egyik szakrendelésről megy a másikra, és nincs megoldás akár évekig. Melyek azok a diagnosztikai lehetőségek, amelyeket első körben, bár minden egyén más mikrobiom és más élettörténet, de amiket első körben ön szokott javasolni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, hogy a nyugati és az alternatív gyógymódokat ötvözzük, tehát nagyon lényeges, hogy legyen nyugati kivizsgálás, a diagnózisa a betegnek, adott esetben szükség lehet nyugati kezelésekre. Én mindig szoktam kérni ezeket a víruspaneleket, amiben az IgG, illetve az IgM ellenanyagokat meg tudjuk nézni. Ezeket egyébként házi orvos is ki tudja írni. Elég gyakran látom most már, hogy kórházakban, immunológia osztályokon is nézik a betegeknél ezeket a víruspaneleket, illetve az ételintolerancia, ami egy nagyon megosztó terület. A nyugati orvoslás nem ismeri el ennek a létjogosultságát, viszont én azt gondolom, hogy autoimmun betegek esetében pont ezek az IgG típusú ellenanyagok nagyon jelentősek, és ezeknél a betegeknél mindig van egy bélrendszeri károsodás, ami hajlamosíthat arra, hogy ezeknél az ételellenanyagoknál ugye bekerül az immunrendszer látókörébe nagyon sok olyan antigén, ami aztán belobbanthatja ezeket a folyamatokat, és ez azért fontos, mert nem ismerjük az összes keresztreakciót. A könyvemben is elég sokat leírtam, de ennek még nagyon kicsi a szakirodalma, és az, hogy egy beteg ő maga személyesen mire érzékeny, az ő immunrendszere mire kezd el ellenanyagot termelni, azt csak ezekből a vizsgálatokból tudjuk megnézni. Ezek az IgG típusú vizsgálatok, ami nem egyenlő egy allergia vizsgálattal, mert az allergiánál ugye az IgE-t nézzük, de itt egy teljesen más immunválaszt vizsgálunk, és ezért fontos szerintem ez az IgG típusú vizsgálat. És ha ez a kettő megvan, a víruspanel, illetve az ételintolerancia vizsgálat, akkor ennek mentén el lehet indulni gyulladáscsökkentőkkel, vírusgátlókkal. Én mindig itt a természetes szerekre gondolok, a megfelelő étrenddel. Ugye itt arra is figyelni kell, hogyha kiveszünk a beteg étrendjéből bizonyos dolgokat, akkor ezt mivel tudjuk helyettesíteni, ne legyenek vitaminásványi anyaghiányok, akkor ezt hogyan tudjuk pótolni. Tehát ez azért egy nagyon komplex megközelítés.
1: Ha most a népi gyógyászatra kapcsolódom rá, ott például a diófalevél egy olyan tea, amit szerintem évszázadokon keresztül használtak, meg használnak most is gyulladáscsökkentésre, vannak még ilyen teák. Kijelenthetjük-e azt, hogyha valakinek megvan a diagnózisa, látszik, hogy milyen a vírusfertőzés, milyen az ételintoleranciája, akkor esetleg belefér mondjuk egy jól összeválogatott teakúra egy ilyen típusú gyógyulási útban?
2: Én nagyon szeretem a gyógynövényeket alkalmazni. A dió levél az most megint csak egy nagyon megosztó terület lett a fitoterápiában. Egyébként ki is vették az alkalmazható teák közül a juglon tartalma miatt, ami egy májkárosító anyag. Ugye a népgyógyászatban 100-200 akárhány száz évvel ezelőtt ez egy bevált tea volt, de én azt gondolom, hogy ma olyan mértékben károsodik az emberek szervezete a különböző környezeti, illetve ételekből, kozmetikai termékekből bekerülő toxinokkal, olyan terhelt az embereknek a mája, hogy erre már a diólevélben lévő juglon az problémát okozhat. Egyébként pont ehhez kell szerintem egy olyan szakember, fitoterapeuta, aki meg tudja az időtartamokat is mondani, hogy ennek a páciensnek ilyen állapotban adhatunk például egy diólevélteát, vagy nem adhatunk, vagy először egy májtisztítás, egy étrendi változtatás, és következő körben adjuk akár a diólevélteát, de van számtalan olyan gyógynövény, amit gyulladáscsökkentésre, vagy tényleg akár a vírusok ellen is tudunk alkalmazni, de itt mindig nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a beteg milyen állapotban van, milyen egyéb gyógyszereket szed, ugye lényeges, hogy ismerjük ezeket az interakciókat, hogy egy bizonyos gyógyszer mellett alkalmazhatunk-e valamit, vagy sem. Ugye itt az autoimmun betegeknél nagyon sokszor alkalmaznak immunszupresszáns kezeléseket, ami azt jelenti, hogy az immunrendszernek a működését lecsökkentjük. Erre én nem adhatok immunerősítő gyógynövényeket, vagy olyan terápiákat, ami az immunrendszerét erősíti, mert akkor kiütöm azt a kezelést, amit ő egyébként kap.
1: Lehet-e differenciálni nemek, korcsoportok, generációk kapcsán, ami az autoimmun betegséget illeti? Kérdezem ezt úgy is, hogy ugye végül is beszéltünk vele született, meg adaptív típusú elváltozásról, és ez lehet, hogy már önmagában véve megosztja a lakosságot.
2: Autoimmun betegségek jóval nagyobb százalékban fordulnak elő nők körében, és jellemzően a fiatal, illetve a középkorosztály. Férfiaknál viszonylag ritkák az autoimmun betegségek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy most azért a világjárvány az elmúlt években megváltoztatta ezeket az arányokat is, de alapvetően nők azok, akik leginkább érintettek, és a fiatal középkorosztály az autoimmun betegségek tekintetében.
1: Ha személyes véleményét kérdezem, vajon mi lehet ennek az oka?
2: A nőknél én azt gondolom, hogy más az immunrendszernek a működése, ugye itt a gyermekvállalás szempontjából, a lelki állapot, a nők azért egy picit más lelki állapottal bírnak, szerintem sokszor tényleg ez az önmarcangolás jellemzőbb a nőkre, az, hogy befelé fordulnak, nem adják ki magukból a különböző dolgokat, de talán leginkább itt a várandósággal kapcsolatos immunválaszok.
1: Mindezekről és sok más érdekességről is olvashatunk tehát az autoimmun betegségek című nemrég megjelent könyvben, amelynek szerzője a dr. Jazzy vendége, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávar Marian.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tarr Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energia projektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre. Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Milyen szép, ha a fények kihúgynak. Mi a csók, ha a vágy elszáll. Mi a múlt, ha az órák megállnak.

Did you ever see such a madhouse? It's a

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap.

0: szórakoztatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Dél-Csehországban egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért fel kell szólalni amiatt, ami Szabadkán történt. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották. Azt. A vajdasági szervezetek is elítélték az esetet, és felelősségre vonást követelnek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek és a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt. A karambol heves esőzés idején történt. A körülményeket vizsgálják. A magyar külügyminisztérium egyelőre nem közölt hírek a balesettel kapcsolatban. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk, gyermek- és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5-en felépültek az Ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó Ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazz season.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Klein Csabát, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatóját. Szia Csaba!
2: Szia, jó estét a hallgatóknak!
1: Örülök, hogy jöttél. Hát hamarosan újra a fesztivál.
2: Így van. Most már szerintem 5-5-ször találkozunk itt a fesztivál előtt.
1: Hát elképzelhető.
2: Igen.
1: De az Everness Fesztivál az még régebb óta.
2: Hát az most a 13-ra készülünk.
1: Ez igen. Ilyenkor, amikor egy újabb fesztivál előtt állsz, ami nyilván a régi hagyományokból is dolgozik, jelen vannak a korábbi megszokottabb elemek is, de nyilván mindig újdonságot is hoztok. Ilyenkor van benned egyfajta számvetés?
2: Igen, abszolút, hiszen mindig a múltból építjük fel a jövőnket a jelenen keresztül.
1: Csaba, azon gondolkoztam, hogy az Everness Fesztivál egy közösségi élmény. Sok-sok közösségi programmal, közösségi térrel, de mégis az ember saját maga egyénileg, a saját fejlődése miatt megy oda. Hogy hol érzed az egyéni fejlődés, illetve a közösségi élmény kapcsolatát?
2: Ez egy izgalmas kérdés, mert én azt látom, hogy az egyének azzal a szándékkal jönnek, hogy keresnek valamit, de amikor megérkeznek és bekerülnek ebbe a közegbe, akkor már ez a közösségi élmény az, ami tovább viszi őket, és igazából elvarázsolja.
1: Tehát valahogy mégiscsak a közösségben, a kapcsolatokban találják meg magukat?
2: Igen, és szerintem ez az egyik legerősebb része a fesztiválnak, azok a közösségi programok, azok a kapcsolódások, amit átélnek ilyenkor a vendégeink.
1: Hogyan tudnak az emberek a programok által önmagukhoz közel kerülni? Hiszen ugye erről is szó van.
2: Hát abszolút, igazából azt érdemes megnézni, mik azok a programok, amik a saját személyiségnek a legközelebb beállnak hozzájuk. Itt lehet ugye jóga az, ami megindítja őket, vagy valamelyik tánc, amiben fel tudnak szabadulni. Ugye van számtalan workshopunk különböző tematikákban, témákban, amik szintén valamelyik területre hatnak az életükben.
1: Annak idején, amikor elindult az Everness Fesztivál, mi volt a fejedben, milyen céllal hoztad létre?
2: Én nagyon sokat jártam előtte, több 10 éven keresztül különböző képzésekre, különböző módszereket kerestem a világba. Ezeket ilyen nagyon, nagyon macerás volt végigjárni. Hosszú idő volt, és az volt az elején a szándékunk, és egyébként ez a mai napig megvan, hogy az embereknek így összetömörítve egy hétbe, illetve most idén már 10 napba megmutassuk azokat az utakat, amiket igazából járhatnak így a tudatosságuk mentén. És hogy ez, hogy minél szélesebb palettát lássanak az emberek, minél több szolgáltatóval, minél több workshop partnerrel, különböző irányzatokkal, szóval egy színes étlapot adjunk az embereknek.
1: Akkor ezek többnyire olyan utak a programok által, amelyekre az ember alapvetően nem számít, hanem ott talál rá.
2: Általában igen. Tehát, hogy mindig vannak belépő pontok szerintem, amire az emberek bejönnek a fesztiválra, legyen az egy koncert, vagy egy előadás, de igazából ettől sokkal több, amit ott találnak, amikor megérkeznek. Olyan helyekre jutnak el, amiről igen, tehát nem is gondolták, hogy

0: Mi a tapasztalatod, hogy kik azok, akik a leginkább motivációt éreznek magukban arra, hogy egy spirituális fesztiválra látogassanak?
1: Hát inkább az önismeretét mondanám, de igen, sokáig küzdöttünk az ellen, hogy spirituális kategóriába rakják az Evernest Fesztivált, mert hogy régen, még 90-es években, 2000-es évek elején kapott egy nagyon rossz felhangot az, hogy spirituális, de igazából az, hogy az ember a lelkével foglalkozik, azt szerintem egyébként nem annyira gáz, mint amennyire mi szoktuk gondolni. Igen, szóval az önismereti fesztivál, és a legerősebb motiváció szerintem az, hogy valami elakadást talál a saját életében, vagy egyszerűen csak kíváncsi, de ez a kettőből szokott egyébként így a vendégkörünk kijönni.
0: Jövünk vissza Klein Csabával, az Evernest Fesztivál fesztiváligazgatójával.
2: Jazzy!

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, korábban az önismeretet említetted, mint egyik központi fókuszt a fesztivál keretén belül. Mikor van az embernek az életében erre szüksége? Vagy mikor érzi ennek a szükségességét? Inkább így fogalmazom meg.
1: Igen, mert a kérdés elejére azt mondanám, hogy bármikor, sőt mindig szüksége van szerintem, hogy egy tágabb nézőpontunk legyen, és jobban lássunk magunkra. Igazából a szüksége pedig vagy fontossága az akkor jelenik meg, amikor az igény arra, hogy foglalkozunk önismerettel, amikor vagy valami ismétlődő helyzetekbe kerülünk, vagy pedig olyan elakadásba, amire azt mondjuk, hogy szükségünk van egy külső nézőpontra, vagy hogy megvizsgálni azt, hogy igazából miért futunk bele általában ezekbe a körökbe újra és újra.
0: Az önismereti úton hát nagyon sok felé lehet elindulni. Az, hogy valaki éppen hol kezdi, vagy mi ez az első állomás, amit talál, az mennyire jellemzi már önmagában az ő belső személyes terét, vagy igényét? Tehát, hogy az már mutat valamit? Hogy hol indul el?
1: Én azt mondom inkább, hogy különböző személyiség típusok vagyunk, ezért különböző módszerek azok, amik közel állnak hozzánk. Amikor már előrébb haladunk, akkor már tudunk olyat választani, és általában ajánlott is, ami komfortzónán kívül van. De először, amikor elindulunk a saját utunkon, akkor ösztönösen olyat fogunk választani, ami nekünk passzol a személyiségünkhöz.
0: De hát mégiscsak azért lehet hibákat véteni.
1: Persze, abszolút. És utána lehet tovább menni, utána lehet azt mondani, hogy ez mégsem az én módszerem volt, ez nem fekszik nekem. Például nagyon kézenfekvő, hiszen én bodyweight csoportvezető vagyok, ez egy önismereti módszer, ami alapvetően mozgáson és érintésen alapszik, és van, akinek egyszerűen olyan traumája van az érintéseken, vagy abuzált volt gyermekkorában, szóval neki például hiába mondjuk egy személyiség alapján neki fekvő módszer lenne ez, lehet, hogy egy olyannal kell kezdenie, hogy egyáltalán megérkezzen abba, hogy elfogad mondjuk mástól egy érintést, egy idegen embertől, vagy akár egy ismerőstől.
0: Tehát lehetősége van távolságot tartani.
1: Így van. Nagyon sokaknál az sem oké nekik, hogyha egy barátjuk megöleli, vagy egy családtagjuk. Tehát, hogy nagyon távolról tudunk egyébként így a testi kapcsolódásban indulni.
0: És ha te ezt tapasztalod, hogy valaki ezt nagyon erőteljesen hárítja, és mégis ott van a csoportodban, akkor ezt feltárod előtte, hogy nem biztos, hogy ez a helyes út?
1: Nagyon lassan építjük fel ilyenkor a csoportot. Tehát minden csoportot megelőznek interjúk, amikor általában feltérképezzük azt, hogy ki hol tart ebben, hogy van az érintéssel, hogy van az intimitással, hogy van a többiekkel való kapcsolódásban, és ennek mentén építjük fel a csoport alkalmakat, és nagyon lassan, finoman jutunk el odáig. Lehet, hogy több alkalmon keresztül csak szemkontaktus, vagy akár csak egy pici érintés egy nagyon kis testfelületen, míg a végén mondjuk el tudunk jutni akár sok alkalom után, akár egy ölelésig.
0: És te hol találtál rá erre a módszerre?
1: Hát én most már jó 10 éve voltam először részvevőként itt Magyarországon, egy csoportvezetőnél. Én nekem abszolút, miután nekem a szeretett nyelvem az érintés, tehát én nekem abszolút, mint részvevő rengeteget adott már az első ilyen csoportom, amit annól elvégeztem. És akkor 1-2 évig jártam ennek a módszernek a mentén részvevőként, és akkor úgy éreztem, hogy ezzel azért szeretnék foglalkozni. Tehát ez az, ami nekem annyit adott, annyit mutatott magamból, hogy ezzel szeretnék komolyabban foglalkozni, és akkor kerestem meg azt a képzést, ami utána, aminek a vége az volt, hogy 2000 óta csoportvezető vagyok.
0: És hány fős csoportokat vezetsz?
1: Általában ilyen 10-14 fő körül van egy ilyen csoport ideális létszáma.
0: Aha. És ilyenkor az ember azért betekintést nyer mások traumájába, mások életébe is.
1: Abszolút.
0: Ez nehézséget is jelenthet, nem?
1: Hát igen, ezt kezen kell tudni. Tehát, hogy abban a hogyha én csoportvezető minőségben vagyok, akkor nem helyezkedhetek be az ő traumájába, tehát én őt kísérem. Azt szoktuk mondani ilyenkor, hogy csoportvezetőként kicsit olyanok vagyunk, mint az óvónénik, meg az óvóbácsik, és a részvevők, mint amikor a gyermeki részüket beadják egy ilyen csoportba, mint amikor a szülő elviszi a gyermekét egy ódába, és ránk bízza. És hogy mi ezzel az együttérzéssel vagyunk ott velük, hogy látjuk, hogy van nekik valami traumájuk, van valami elakadásuk, és hogy úgy nézünk rájuk, és nem úgy, hogy hogy rosszul működő felnőttek lennének. Uh-huh. És így azért nagyon könnyű együttérzéssel viszonyulni hozzájuk.
0: Tehát a bizalom az kihagyhatatlan.
1: Abszolút, ez mind a két irányba. Tehát, uh-huh. hogy neki nagyon kell bízni abban, hogy én őt meg fogom tartani. Nem érek vissza azzal az információval, azzal a tudással, amit rám bíz ilyenkor. Ez nagyon fontos, nagyon sok szabállyal dolgozunk, és ilyen az egyik például a csoporttitok, hogy ami ott történik, az ott is marad a csoportban.
0: Uh-huh. Csaba, köszönöm szépen. Szó lesz még több különböző módszerről is, amelyekkel egyébként az Everness Fesztiválon is lehet találkozni. Klein Csaba a vendégem, az Everness Fesztivál igazgatója.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, az oldalatokon ott az idei motto vagy szlogen, nem tudom, hogy Everness a jelen tudatossága. És hogy ez annyira találó, annyira erős, mert benne van a jelenlét ereje, és hát az is, hogy mindezt valamiféle tudatossággal kezeljük. Nem tudom, hogy ti erre gondoltatok-e.
2: Abszolút, nekünk ez a kettő elég fontos, hogy az egész fesztivál a tudatosságról szól, van ilyen a címünk is, a tudatosság ünnepe, tehát mindent ilyen oldalról próbálunk megközelíteni, az életünk minden területét a lehető legtudatosabban próbáljuk élni, és hát ennek a velejárója az, hogy igazából akkor tudjuk tudatosan élni, hogyha jelenben vagyunk. Tehát amikor a figyelmünk, a gondolataink azok a múltban vannak valahol, vagy folyamatosan a jövőn gondolkozunk, akkor az különböző nehézséget tud okozni, de a jelenlét az, ami gyakorlatilag tovább tud minket általában vinni.
1: De ha ez annyira egyszerű lenne, akkor nem foglalkoznának ezzel a különböző guruk, tanítók, mesterek, ha ezt mindenki ilyen könnyedén tudná.
2: Ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor a világ elég már szinten működne. Tehát, hogy persze. Tehát, hogy erre törekszünk, hogy folyamatosan a lehető legtöbbet töltsük a jelenbe, de gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon minimális, amit egyébként valójában a jelenben tudunk lenni. Általában valami a múltban ragad egy részünk, ami azon rágódik, hogy mi lehetett volna, ha vagy a jövőn, hogy mi lesz, akár mi lesz ma este a vacsora, vagy mi lesz a jövőnkkel, mi lesz az időskorunkban, tehát hogy nagyon sok téma van ezzel kapcsolatban. Persze, tehát ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy állandóan a jelenben próbáljuk meglenni.
1: De még a meditáció során is borzasztóan rövid időt lehet valóban a jelenben tölteni, hiszen az embernek száguldoznak a gondolatai, le se tudja állítani.
2: Igen, folyamatosan cikáznak, és folyamatosan felbukkannak a semmiből az újabb és újabb gondolatok, amivel vagy belemegyünk, vagy pedig megpróbáljuk egy kicsit elhalkítani őket.
1: Lehet, hogy nincs is dolgunk velük?
2: Hát, amik ilyenkor megjelennek általán, nincs, ezeket az elme dobálja, ezeket a megoldásra, szerinte megoldásra váló feladatainkat, és ez a legjobb, amikor ezeket mondjuk el tudjuk egy kicsit csendesíteni.
1: De mégis honnan jönnek?
2: Erre különböző vallások, különböző válaszokat fognak adni.
1: De Csaba, végül is, hogyha az ember folyamatosan a jelenben tudna lenni, akkor nem létezne szorongás sem.
2: Az sem, persze. Mert még egy csomó más betegség, ami arra azon alapszik, hogy félünk. Uh-huh.
1: És hol lehet elkezdeni a jelenléttel való foglalkozás? Mert most tulajdonképpen még a művészet is eszembe jutott. Hogy amikor egy művész a színpadon van, mondjuk megformál egy karaktert, akkor, hát akkor ő sem nagyon tud máshol lenni, mint abban és ott.
2: Így van. Szerintem az a legegyszerűbb módja egyébként, tehát nem raknék rá ekkora miszticizmust, hogy akkor nekünk a meditáció kell ahhoz, hogy jelenben legyünk. Tehát mindenből lehet egy meditáció. Itt azt mondom, hogy a jelenlét az, hogy amit éppen csinálunk, mint ahogy mi most beszélgetünk, tehát mi közben most beszélgetünk erről a témáról, én nem gondolkozom azon, hogy mi lesz majd hazafelé, meg mi lesz majd nyáron. Tehát itt vagyok ebben a jelenben, és veled beszélgetek erről a témáról. És ezért jók, amiket hoztál, például a művészek, tehát hogy ő ott van abban a pillanatban, abban a témában, amit csinál, és hogy egyébként meg lehet találni így a mindennapokban ennek a jelentőséget, hogy mi az, amikor tényleg ott vagyunk fejben, amiben éppen vagyunk. Uh-huh. És ennyi lenne az egész.
1: Igen, olyan egyszerű így elmondani, de hogy közben most eszembe jutott, hogy amikor az ember akár csak sétál, hogy ugye akkor is, hogy tudnak támadni a gondolatok, miközben arra is figyelhetnénk, hogy éppen hol járunk, hogy csicseregnek a madarok, mint most éppen itt kint, hogy milyen a nem tudom, az épületnek a fala, ami mellett elmegyünk, tehát, hogy annyi minden van.
2: Észrevenni a világot magunk körül. Igen. Abszolút.
1: Nekem eszembe jutott, hogy ilyen 10 éves voltam, amikor a Blahalúza tér környékén jártam gimnáziumba, és valaki egyszer mondta, de már legalább másodikos, harmadikos voltam, hogy találkozunk a szökőkútnál. És akkor én megkérdeztem, miközben ott mentem el minden nap, hogy milyen szökőkútnál? Nem vettem észre. Ez borzasztó.
2: Igen. Igen, de mi ennek a békés harcos útjában van az a rész, amikor a tanítvány a tanítvány tanítja a mestere, és a tanítvány azt mondja, hogy de hát itt most nem történik semmi. És akkor nézd csak körbe jobban. És hogy igazából minden, de olyan nincsen, hogy nem történik semmi, minden pillanatban történik valami. Uh-huh. vagy a madarak, vagy a kutyák, vagy bármi, ami körülöttünk van egy parkban. Tehát mindig történik valami, olyan nincs, nem történik semmi, csak hogy hol van a fókuszunk, és hol van a figyelmünk, és észrevesszük-e, vagy van a szem éppen történik körülöttünk, vagy mint ahogy te nem vetted észre a szögőkutat, úgy átsiklunk mindenen.
1: Különösen azokon a dolgokon, amiket már sokat gyárat csinálunk, hogy a rutin.
2: Hát ezt úgy hívják, hogy robotpilóta üzemmódban működünk.
1: Na, ezt kell elkerülni.
2: Hát lehetőleg igen.
1: Erre tanít a jelen tudatossága.
2: Így van.
1: Jövünk vissza Klein Csabával. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
2: Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztivál igazgatója. Csaba, amikor évről évre kitaláljátok azt, hogy az aktuális fesztivál az hogyan épüljön fel, hogy hol legyen a fókusz, akkor mi az, ami döntő szempontot jelent?
3: Nagyon sok mindent figyelembe veszünk ilyenkor, és van egy ilyen nagy közös brainstorming általában a szervező csapattal, hogy mivel menjünk a következő, milyen koncepcióval menjünk. Tavaly például a kínai horoszkópot vettük alapul, idén pedig egy olyan témát találtunk, ami nagyon izgalmas, mert egy kicsit nehezebben megfogható. Azt mondtuk, hogy a fesztivál az gyakorlatilag mint egy ilyen paletta és a vászon. Tehát mi adjuk hozzá az eszközöket, viszont te töltöd meg élettel. Te a látogató, aki odajössz, rajtad múlik az, hogy mit veszel ki belőle. Ez ezt jelenti. Tehát mi hiába tartunk egy workshopot, vagy egy programot, vagy egy koncertet, hogyha te nem azon veszel részt, akkor te egy másik ecsetet választottál. Mi kirakunk egy színpalettát eléd, és te kiválasztod az ecseteket, amivel a saját fesztivál képedet megfested, hogy milyen, hogy érzed magad azon a fesztivál, mit veszel ki belőle, és mit raksz bele.
2: Erre utal a motto, hogy te színezd ki?
3: Így van. Ez idei évünknek a koncepciója.
2: Aha. De egyébként lehetőség van arra, hogy akár valaki, tehát szó szerint mondjuk festhessen vagy színezhessen, hiszen azáltal is feltárul az, ami benne van.
3: Persze, tehát ilyenkor az van, hogy megszületik a koncepció a legelején, és utána ezt minden oldalról megtámogatjuk. Aha. Akár például a kiszínezhető karszalaggal, vagy a kreatív foglalkozásokkal, vagy akár a dekoráció, ami szintén úgy fog felépülni, hogy az elején fehérből fogunk indulni, és a végén színeződik ki, vagy akár a programstruktúra. A nyitó ceremónia az fehérben fog történni, tehát mindenki fehérben lesz, arra kérjük a vendégeinket. A végén pedig egy nagy színes, ez a Holi ceremónia lesz, ami Indiában hagyományos, amikor színes festékdobálás van. Tehát oda ér ki a vége a fesztiválnak, hogy fehérből indulunk a teljes színkavalkádig.
2: Aha. És az, hogy valaki milyen színből alkot magának egy képet, az mennyire árulkodó?
3: Hát abszolút, persze.
2: Abszolút.
3: Én nem foglalkozom színterápiával, de igen, tehát azért azt látjuk, hogyha mondjuk valaki mindig feketében jár, az milyen hangulatot fog kelteni saját magában, illetve a környezetében, és ezzel milyen mennyivel másabb, hogyha valaki mindig színes, virágos ruhákat hord, szóval egészen más hangulatot fog festeni. Igen, tehát mindenkinek van egy jellemző karaktere, van egy jellemző színvilága, és ez kifejezi azt is, hogy ő milyen.
2: De ugyanakkor a szín, illetve a színek világa a szimbolikus is a fesztivál tekintetében, hiszen a sok különböző program is ezt mutatja, ezt a színességet, ezt a nyitottságot.
3: Igen, igyekszünk a teljes színskálát lefedni, igazából a programokban is, meg minőségekben, hangulatban.
2: Milyen előadók lesznek idén? Kik azok, akik újonnan érkeznek? Lesznek-e újonnan érkezők?
3: Idén nagyobb hangsúlyt fektettünk például a pszichológiára, uh-huh. mert azt láttuk, hogy erre most nagyobb igény van. Úgyhogy Bibók Bea lesz most egy olyan előadónk, akit már nagyon régóta szerettünk volna meghívni. Stégelbalt Krisztián lesz még.
2: Generációkutató.
3: Így van, generációkutató. Ő sem volt még nálunk. Dr. Hevesi Krisztina, pszichológus. Szóval ebbe az irányba fogunk az idén inkább elmozdulni.
2: Hát a Kriszta a szexuálpszichológus.
3: Igen.
2: Hevesi Kriszta, úgyhogy ott valószínűleg az intimitás is szóba kerül majd, tehát kihagyhatatlan.
3: Remélhetőleg.
2: Csaba, az, hogy családok mennek, ugye, mert nem is tudják a szülők akár a gyerekeket hova tenni, tehát ugye ez lehet egy szükség is, egy kényszer is, meg hát egy örömforrás is. Ez mennyire jellemző a fesztiválra, vagy mennyire van az jelen, most ez merült fel bennem, hogy valaki elmegy a párjával, és aztán egy-két év múlva viszik a gyerekeket is. Tehát, hogy ez egy ilyen fokozatos állomás.
3: Abszolút, abszolút, mind a kettő így van. Tehát ez egy abszolút családi fesztivál, nagyon sokan ez a család nyaralásuk. Tehát, hogy lejönnek a Balatonpartra, gyermekekkel strandolnak, programokon vesznek részt, tehát, hogy ez abszolút jellemző ránk. Meg hát a másik is, hogy nagyon sok Everness párunk van, akiket már ismerünk, és nagyon sok Everness babánk, akik az ott összejött párokból fogantak, meg olyat is, aki az Everness-en fogant, szóval mindenféle család, családi megoldás van nálunk.
2: És akkor milyen jó lehet látni az ő fejlődésüket, nem? A gyerekek
3: nagyon szép ezt látni, amikor ebben a térben tudnak kapcsolódni egymással. Az én gyerekeimnek például ott vannak a fesztivál barátai, akikkel minden évben egy a fesztiválon találkoznak újra és újra.
2: Évről évre. Jövünk vissza, vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál igazgatója.
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről, nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.
1: Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, az oldalatokon tudatosság, elmélyülés, feltöltődés, balansz, Mirákulum 1, Mirákulum 2, Szakrális falu és Férfi szövetség címen tematizáltátok a programokat. Ezek nagyon megkapó címkék, tényleg.
2: Igen, és még ezen kívül még lesz egy-kettő, aminek még nincs fönn a programja. Ilyen lesz a Healing Garden, a gyógyító falu például, meg lesz egy női szentélyünk is. Szóval igen, igyekeztünk lefedni azokat a témákat, amik így az életünkben fontos szereplők. Ilyen a tudatosság, ez az előadó nagy színpadunk, gyakorlatilag itt lesznek az előadások, meg a kerekasztal beszélgetések. Az elmélyülés az a workshop tér, ahol ki is lehet próbálni ezt a gyakorlatban, tehát mélyebbre lehet menni ezekkel. A feltöltődés az pedig a zene, szórakozás, önfeledtségnek a helye. Ez a három fő színpadunk van egyébként, és van több kisebb helyszínünk még.
1: Az, hogy valaki mennyire viszonyul bátran, nyitottan a különböző programokhoz, vagy akár az ott megjelenő emberekhez, az egy hozott sajátosság, vagy pedig ott érzi meg az ember az Evernessnek a ritmusát, vagy az atmoszféráját?
2: Hát mind a kettő igaz. Tehát van aki ugye, aki inkább extrovertált, ő gyorsan be tudja rakni magát a különböző programokra. Akik introvertáltként érkeznek, ők azért óvatosabban vesznek részt a programokhoz, vagy olyanokat keresnek, ami inkább csak róluk szól, mondjuk egy jóga, ahol egy kicsit magukkal tudnak lenni, és idő kell ahhoz, hogy úgy megérkezzenek, hogy biztonságban érezzék magukat, és tudjanak nyitni a többi ember felé.
1: Hogy érzed, hogy az elmúlt években mennyit változott a, nem is tudom, hogy nevezem, spirituális gondolkodásmód, vagy mennyiben változott a fókusz, hogy mi az, amit fontosnak tartunk?
2: Abszolút nyitottabbak az emberek, tehát azt látom, hogy 13 évet csináljuk a fesztivált, és láttam, hogy honnan indultunk, és hogy az tényleg még egy nagyon réteg, szűk réteg volt, akik az elején elmentek egy ilyen programra, vagy eljöttek hozzánk. Most már sokkal természetesebb, tehát hogy az emberek foglalkoznak saját magukkal, önismerettel, spiritualitással, beszélgetnek erről, vagy elmennek egy családállításra, elmennek egy body weight csoportba, tehát hogy ez most már ilyen teljesen elfogadott a világban, azt látom, és nem egy ilyen túlmisztifikált rétegnek szóló valami, vagy szekta, ahogy régen mondták, mi elmegyünk ugye a szektársokhoz valami fesztiválra. Szóval azért mérő indulunk ebbe a témába, hogy az emberek meg tudjanak érkezni abba, hogy mondjuk tudatos életmód és tudatosság, ez micsoda.
1: De például néhány évvel ezelőtt azért nagyon sok asztrológiai program volt jelen. Most úgy nem találkozom vele, nálatok sem.
2: Igen. Én azt gondolom, mindennek van egy időszaka, amikor nagyobb figyelmet kap, vagy amikor mondjuk, emlékszem, ezek a asztrológia már ezt hozta szóba például, amikor a Nőklapjában, meg ezek a különböző magazinokban, a női magazinokban már mindig volt egy külön ilyen rovat, ahol ezeket el lehet olvasni, és így gyakorlatilag ilyen élő dologgá vált, hogy az ember most már

0: megy hullám.
1: Igen.
0: De az asztrológia is ennél azért jóval több, mint amit hát, különböző újságok közöltek.
1: Persze, ez függ attól is, hogy mi az adott évnek a koncepciója, ki a programszervező, ki az, akit fel tudunk kérni, tehát nagyon nagyban függ az is egyébként, hogy mi lesz a végén a programban, hogy ezektől.
0: Az embert elsősorban a saját elakadása viszi önismeret felé, ugye, hogy, ahogy ezt korábban mondtad. De mi lenne az optimális? Tehát, hogy milyen életkorban, hogyan találkozzon valaki azzal, hogy rálásson a saját működésére?
1: Hát Ken Wilbernek van az integrál pszichológia, és annak van egy modellje, vagy annak vannak szintjei, ami gyakorlatilag az embernek a személyiségfejlődéséhez van kötve, és egészen születésünktől be van, ez be van skálázva igazából, hogy ideális esetben hol kellene tartanunk. És mindennek van egy életkori sajátossága, hogy mit kell abban a korban megtalálnunk, megtanulnunk. És igazából, hogyha ennek megfelelően ideális környezetben lennénk, és nem lennének traumák, nem lennének külső behatások, akkor gyakorlatilag az ember az élete végéig el tudna jutni ebbe a megvilágosodott állapotba, ez a V10-es szintnek hívják, hogyha mindent akkor csinálnak, és úgy, ahogy akkor abban a korban meg tudjuk fejlődni ideálisan, de hát általában nem így szokott történni, tehát általában úgynevezett letapadások vannak, vagy olyan traumák, amik visszahúznak minket ebben a fejlődésben. Az, hogy mikor lenne ideális elkezdeni foglalkozni önismeretre, én most azt látom, magam körül, hogy a csoportjaimban egyre több fiatal jön, ami nagyon-nagyon jó, és nagyon tudatos fiatalok jönnek, akik már nagyon korán rálátnak arra, hogy nekik volt valami traumájuk, volt valami olyan behatás az életükbe, amit ott nem tudtak jól feldolgozni, vagy mai napig nem tudnak feldolgozni, ezért elmennek önismeretbe. Tehát a mai fiataloknak már sokkal természetesebb az, hogy elmennek egy pszichológushoz, elmennek egy önismereti csoportba, és foglalkoznak azzal, ami a mi generációnknak még ilyen furcsa volt, hogy miért kell ezzel foglalkozni, mitől lesz jobb nekem, hogyha rálátok arra, hogy volt egy gyerekkori traumám, és igenis, hogy ezt lehet oldani, és ezzel lehet foglalkozni, és pont ebből a robotpilóta üzemmódból tudunk ezáltal kilépni, és meg abból az állandó körkörös üzemmódból, hogy gyakorlatilag ugyanazokba a pocsolyákba lépünk újra és újra.
0: Ken Wilber az, aki Gánti Bence ismertetett minket.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál igazgatója.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, azon törtem a fejem, hogy tulajdonképpen miért van arra szükség, hogy az ember különböző módszereket találjon magának, elmenjen mesterekhez, ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk önmagunkkal, hiszen az életünk nagy része élményekből áll, tapasztalatszerzésből, tehát az miért nem elég?
2: Hát lehet így is leírni életet, abban a boldog tudatlanságban igazából meg lehet észrevenni azt, hogy egyébként ugyanazokba a problémákba ütközünk újra és újra egy párválasztásnál, ugyanabból a kategóriából választom megint a páromat. És amikor látom ezeknek az összefüggésére rálátok, hogy igazából, mintha mindig ugyanaz történik, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy lehet, hogy ezen lehetne változtatni. Na és akkor jön az önismeretnek az igénye.
0: De arra gondoltam, hogy erre az ember saját maga is rájöhet.
2: Hát általában az ember saját magát nem látja csak úgy tisztán, hiszen akkor nem lenne ez az állandó visszatérés, hogyha ezt látnád. Általában az ember saját magát nem látja. Tehát erről kell egy külső szem, aki tükröt tart. Mondjuk általában egyébként a legerősebb tükör a párkapcsolatunk, ő szokott a leginkább tükröt tartani nekünk, hogy éppen hol tartunk a saját fejlődésünkben. Aha. De hogyha ez nem elég, és nem látjuk azt, hogy mi az, mi az elakadásunk, akkor szokott az lenni, hogy sőt, hát igazából minden esetben szerintem egy külső segítség, vagy egy csoport az, ami segít rávilágítani, vagy rámutatni arra, hogy hol is az elakadásunk.
0: Ugye az mégiscsak létezik, hogy valaki nem feltétlenül kompatibilis az adott tanítóval, vagy mesterrel. Tehát, abszolút. Hogy számára az nem hiteles. Lehet, hogy egyébként hiteles, vagy mások számára az, de neki nem.
2: Persze. Tehát akkor az tovább megy. Általában a tanítvány választja ki a mesterét, és nem pedig fordítva. Persze, tehát hogy és egyébként erre jó a fesztivál, hogy rengeteg tanító van, rengeteg irányzat, és igazából lehet, hogy egy 10 perces beszélgetésből, vagy előadásból, vagy egy workshopból már az ember el tudja dönteni, hogy ez az ő tanítója, ez ő iránya, ő módszere, fekszik-e neki, vagy teljesen más irányba megy. Ez egész fesztiválnak a lényege igazándiból, hogy minél kisebb idő alatt tudjál, minél rövidebb idő alatt tudjál minél több embert megismerni, minél több benyomást szerezni másokról.
0: De mégiscsak létezik valamiféle definíció a hiteles tanítóra, vagy a hitelességre?
2: Hú, ez nehéz kérdés, mert hogy szerintem nem. Nem feltétlenül, mert én tudok olyan példákat mondani, olyan tanítókról, vagy olyan ismerősökről, akik egyébként mindig bajban voltak mondjuk a saját párkapcsolatukkal, mert hogy ott van egy vakfoltjuk egyébként, amit nem látnak. Attól függetlenül az elmélet, az a rendszer, amit ők átadnak, attól az még egy működő rendszer tud lenni. Szerintem mindenki ki tudja azt választani, legalábbis erre törekszünk, hogy ki tudjuk azt választani, megérezzük, hogy ki az, aki hiteles, és ki az, aki nekünk hiteles. Tehát úgy nagy általánosságban nem lehet azt mondani valakire, szerintem biztos, hogy lehet olyat találni, aki azt mondja, hogy na, ő egy abszolút hiteltelen, de ugye ez megint egy ilyen szubjektív vélemény, hogy ki a hiteles és ki a hiteltelen.
0: Uh-huh. Ezek szerint az, hogyha valakinek a tanítása nem feltétlenül van összhangban az életével, az nem biztos, hogy probléma.
2: Lehet, hogy attól függetlenül tud neked olyan tanácsot adni, tud neked olyan mondatot mondani, vagy akár egy gondolatot átadni, ami neked viszont segít és tovább billent a saját problémádon. Erre akartam utalni ezzel, hogy nem kell egy az egybe lemásolni az ő életét, viszont lehet, hogy mond neked olyan mondatot, ami pont neked, pont ott helyén lesz, és te tovább tudsz mozdulni ebből.
0: És mi a helyes megközelítés, már ha van ilyen? Tehát, hogy az ember hogy tekint a mesterére, vagy arra, akitől aktuálisan tanul? Tehát, hogy maga fölé helyezi, vagy maga mellé? Tehát, hogy hol van a hierarchiában? Van-e hierarchia? Kell-e?
2: Hú, ez azért nehéz, mert hogy amiben én mozgok, ott nem mester-tanítvány viszony van. Hát általában az a keleti megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy mester-tanítvány átadási vonal van. Hát nálunk inkább ez a partneri. Uh-huh. Tehát ahogy én foglalkozom kliensekkel, ott is egyenlangú kapcsolatból kommunikálunk, és egy jelen kapcsolatból kérdezünk, amíg ő saját maga rájön a saját válaszára, saját maga által. Tehát, hogy itt nincs aláfölé rendeltség, és ez nekem, és ez főlem is távol áll. Nyilván, amikor egy módszert tanulok, akkor ott van egy kiképző, van egy oktató, akinek nagyobb a tudása, nagyobb a tapasztalata. Nyilván az egyfajta hierarchia, mert én tanulok tőle. De amikor végzünk, akkor onnantól mi már partnerek vagyunk, és egyenrangú kapcsolatba kerülünk vele is.
0: Köszönöm szépen, Klein Csaba a vendégem, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Jövünk mindjárt vissza.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, a kreatív szemlélet, az, hogy valaki mer kilépni a keretek közül, éppen mer valami más csinálni, az mennyiben azonos útkeresést mutat a különböző önismereti formákkal? Tehát én nagyon, nagyon erős rezonanciát érzek a kettő között.
2: Abszolút, én is azt látom, hogy erős összefüggés van. Például, hogyha valaki elindul egy ilyen kézműves alkotásról, amiről az előző részben beszéltünk is, hogy ott tartja a jelenben, és ott van abban a tudatosságban, amikor alkot valamit, akkor az gyakorlatilag egy nagyon erős önismereti folyamat, hiszen ebben a csendben tud megszületni annak a felismerése, annak az érzete. Hogy ki is vagyok én valójában. Én például rengeteget sétálok, nagyon szeretek túrázni, és az nekem még ilyen, hogy amikor van egy monotonitása mondjuk a sétának, nagyon sokszor jönnek olyan kreatív ötletek, amiket nem győzök lejegyzetelni, amikor hazaértem, hogy tehát igazából ezzel kezdem a napokat, hogy napjaimat, hogy gyűjtsem el ezeket az élményeket, és hogy nagyon szépen meg szoktak érkezni a gondolatok.
1: És a természet közelsége az hozzájárul ehhez? Vagy bárhol tudsz sétálni?
2: Hát bárhol lehet, én alapvetően a természetben szeretek sétálni, de egyébként imádok a városban is sétálni, de általában a természet, madácsi csergés, a jó levegő, vagy akár egy ilyen hideg napja, olyan hideg volt reggel, hogy látszott a leheletem.
1: És ez jó hatású volt.
2: És nagyon izgalmas tapasztalás volt, hogy ilyenkor, amikor már általában meleg szokott lenni, akkor milyen időben sétálni. És ez is hozzáadott egy más minőséget.
1: Meg amit most említettél, a monotonitás, hogy az ember ugye csak teszi egyik lábát a másik után, végül is ennyi történik, hogy az felszabadítja az elmét.
2: Igen. És hogy egy kis pihenőt neki.
1: Igen. Most eszembe jutott, hogy Agatha Christie például mosogatás közben szerezte az ihletet. Hát mert az is egy ilyen monoton tevékenység, ahol ugyanakkor hát a gondolatok szabadon áramolhatnak.
2: Igen.
1: Szóval ki tudja, hogy honnan tudunk meríteni.
2: Persze, akkor szoktak. Nekem egyébként azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb felismeréseim, azok mindig az ilyen önismereti csoportoknak a szünetében szoktak megjelenni. Egy ebédszünetben, egy beszélgetés, és ezt meg is fejtettem igazából, hogy akkor nem vagyok felkészülve arra, hogy valami olyasmi történik, ami átüti az inger küszöbömet. Általában így a csoport közben van egy íve, átlátom, hogy mifelé fogunk haladni, és akkor van egy ilyen tartás benne, vagy akkor most így valahogy így az ego érzi, hogy meg kell tartani egy kicsit így magát, hogy nehogy már túl mélyre menjünk ebben az önismeret témában. De csak olyan a szünet, és akkor egy kicsit így elengedem magamat, így kikönnyülök, és akkor ott jön egy mondat, vagy jön egy érzés, és akkor paf, és akkor van, hogy egy többnapos elvonulásnak a legerősebb mondata, vagy legerősebb élménye az egy ebédszünetben szokott megtörténni.
1: Hát mert ott spontán tud megtörténni. Tehát akkor megint ugyanott vagyunk a jelenlétnél.
2: Abszolút. Szerintem az egyik legfontosabb téma a jelenlét.
1: Hát nem is véletlenül. Ezen van a hangsúly nálatok idén. Jövünk vissza Klein Csabával, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatójával.
0: Jazzy.

0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk. Vendégem Klein Csaba, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Csaba, az Everness rendszerint a Balaton partján zajlik, ugye Siófokon?
1: Igen, 13 éve a Balaton parton vagyunk, különböző városokban, de most már 2020 óta Siófokon vagyunk.
0: És mit ad hozzá a Balaton közelsége az élményhez?
1: Hát ez egyben ilyen családi nyaralás is a vendégeinknek, tehát hogy ott az ilyen Balatonparti naplemente, ugye nyáron vagyunk, tehát hogy lemenni egyet fürdeni két program között, szerintem rengeteget ad az embereknek élményben.
0: Idén először, ha jól tudom, akkor hosszabb lesz a fesztivál?
1: Igen, most megnéztük azt, hogy milyen az, hogyha 10 napos lesz a fesztivál, eddig 6 napos volt mindig. Azt vettük észre, hogy az emberek, akik végig vannak, éppen úgy már megérkeznének, már úgy megtalálják magukat benne, és akkor úgy mennek el, hogy de jó lenne, hogyha még kicsit tovább tartani, hiszen most érkeztünk még úgy igazából bele a fesztiválba, és most kipróbáljuk azt, hogy milyen, amikor ezt az élményt egy kicsit kitoljuk.
0: Csaba, azért nagyon komoly rálátásod van az elmúlt 13 évre, hiszen benne vagy, ott voltál, ott vagy, és hát egyáltalán te vagy az egész fesztiválnak az igazgatója. Mit látsz a jelenlévő embereken? Mi az, amit ők ott találnak, keresnek? Milyen hatások érik őket?
1: Hát azt gondolom, hogy azt látom, hogy válaszokat keresnek legtöbbször, és helyette vagy vele együtt magukat kezdik el megtalálni, tehát azt kezdik el átlátni, hogy mi az, ami őket boldoggá teszi, mi az, ami őket motiválja. Kapnak új motivációkat az életükre, nagyon sokan fesztivál után elkezdenek egy másik fajta életet, egy másik minőséget váltanak, szakmát, egyszerűen rátalálnak önmagukra.
0: De ugyanakkor mégiscsak ez egyfajta ízelítő lehet egy módszerből, vagy egy előadó személyiségéből, tanításából, hiszen 10 napról van szó, ami valóban hosszú idő, de nem annyi. Tehát, hogy csak kell, hogy folytatódjon valahol a dolog.
1: Persze, tehát mi ezt ki is hangsúlyozzuk, mi egy fesztivál vagyunk, aminek önismeret a tematikája, tehát nem egy elvonulást tartunk egy témában, ahol az ember ugyanazzal az oktatóval mélyen el tud menni. Itt nekünk az a célunk, hogy megismerjék őket, kiválasszák azt, aki szimpatikus nekik, és utána elkezdenek hozzájárni az ő képzésre, az ő csoportjukba, az ő jógaórájára, az ő meditációjára, az ő koncertjeire. Tehát, hogy ki tudja választani az utat, amelyik neki a legigazabb, vagy a leginkább a sajátja.
0: És arról kaptok visszajelzést, hogy az Everness után hol folytatódik valakinek az élete? Tehát, hogy jár-e mondjuk akár arra a módszerre, amit nálatok megtalált?
1: Abszolút, tehát, hogy erről kérünk is visszajelzést az előadóinktól, meg a partnereinktől, hogy mi az az aránya, amit az Everness-től kapnak vendégeket, vagy az Everness-től mennek hozzájuk, illetve azért nagyon sok vendéget ismerünk, nagyon sok visszatérő vendégeink vannak, akikkel szoktunk beszélgetni, hogy milyen irányba indultak el, és hogy általában ott szokták kiválasztani azt az irányt, ami a következő égévüket jellemzi.
0: És hogyan várod az idei Everness-t?
1: Hát most már fáradtam, tehát hogy azért mindig nagyon érdekes, mert ez nekünk az évünknek a csúcspontja, ez a most már 10 nap, de általában mi eljutunk odáig, meg most nagyon intenzív lesz építési időszakunk is, szóval addigra általában jól elfáradunk, és a fesztivál közepén szokott általában megérkezni az, hogy egy kicsit tudjuk élvezni, és a fesztivált addigra megérkezik úgy mindenki.
0: És akkor a fesztivál végére?
1: Már megint elfáradunk, már addigra megint elfáradunk, és akkor olyan a legkedvesebb részünk, ez a bontás, amikor már senkinek nincsen semmire ereje, már senkiben nincsen motiváció, és akkor kell még elpakolnunk, olyan, mint egy jó házi buli utána rendet rakni.
0: De hát aztán indul a következő.
1: Ja, és utána van 1-2 hét pihenés, és kezdjük a következő évet.
0: Persze. Figyelj, ez egy örök körforgás.
1: Így van, én is így érzem.
0: Ehhez kívánok nagyon sok örömöt, lelkesedést és boldogságot, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
0: Klein Csaba volt a vendégem, az Everness Fesztivál fesztiváligazgatója. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazz In, folytatódik a Jazz Night egészen hajnali 3 óráig, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan szerepel nálunk az Emir Rulez. Hisztis című lemezük forog, és talán a legtöbbet játszott daluk a Hello Tourist. Balogh Zoltán, Pintér Tibor, Fonai Tibor, Kaszás Péter, Cserta Balázs. Ők kísérik Mirtilt a népzenei dalok inspirálta válogatásán. Erről az albumról szól már is a Zöld Erdőben, Zöld Mezőben. Tartsanak velünk, és érezzék jól magukat. Itt a Jazz In.

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Cutor Zoltán is szerepel, kivételesen nem zenekarával, hanem szólóanyagával. Minimál, ezt hozom tőle. De a kezdésben Szent Martin 1996-os felvétele, amikor együtt nevettünk. Itt a Jazzin.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Bérces Viktor vezetésével a Vic Bercy trió is muzsikál. Mr. Hutchinson című felvételük várakozik. De egy óráig még funkit is hallgathatunk, funkit, ami sodor. Ezt a címet kapta a Back to Black 2006-os korongja, erről szól a Táncol a lány. Érkezik még a Chattanooga csúcsú is. Ez az 1942-es dal, amelynek szerzői Harry Warren és Mac Gordon. Először a Glenn Miller Orkestra adta elő nálunk, a Budapest Jazz Orkestra játsza. Tartsanak velem a továbbiakban is, itt a Jazzin!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin. Egy óra után is folytatódik a Jazzy Night a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan ska muzsika is hallható, mégpedig a stílus egyik legnépszerűbb hazai művelőjétől, a Pászótól jön a Hungarian Dish. 2014-es dal a kezdésben, Csemer Bogi énekel, Words for Nothing. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Palotai Soma projektje a Perrin is szerepel, most Red Light című felvételével. Elsőként jöjjön a Gyárfás István trió, vagyis Gyárfás István, Czakó Péter és Cseh Balázs. Énekhanggal, zongorával, hegedűvel, szaxofonnal, harsonával és vagy trombitával egészülnek ki. Old Amsterdam című albumukról szól, a When the Sun Begins to Smile. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin. 1, 2, 3.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol találkozhatnak majd Szolnoki Péterrel. Első önálló albuma 2014-ben jelent meg. A Bombon együttesből ismert művész Follow Me című lemezén 12 felvétel kapott helyet, 10 szerzemény angol nyelvű, de mellettük két magyar verzió is megjelenik. Ezt a lemezt játszom majd, Heaven or Hell, ez pedig már a dal címe. Katona Klári legendás 1981-es Hello című melódiáját is szeretném megosztani önökkel, a kezdésben pedig Acél Tamás vezetésével a Jazz Haverok, vagyis Acél Tamás és Kerekes Aladár formációja szerepel, Többé már című dalukat indítom, itt a Jazzén.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Mondd, hol lakhat.
1: Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra utáni első összeállításunkban hallható lesz a Geszti Péter alapította Jazz meg az. Vokalistának 3 fiatal és nagyon tehetséges énekesnőt kért fel, Kozma Orsolyát, Válci Esztert és Behumi Dorottyát. Mint a mókus, ez szól majd tőlük. Gábor Espál és Szenes Iván örökzöldjével kezdünk, ez az utolsó tánc. Most a csodálatos Nárai Erika előadásában. Itt a Jazzin.